Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

a 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni. Noches bez glasa, ti na moj vratima, na licu ti kiša.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Minden, ami ahhoz kell, hogy jól kezdődjön a nap.
4: Hírek, aktualitások, információk, ráadásként régiós lágerek.
3: 107,1. Napindító.
5: Kedves hallgatóink, már is kezdődik a napindító itt a 107,1 MHz-en. Ahogy mondani szoktuk, egy újabb nap és egy újabb napindító. 8,5 fok van Szabadkán és környékén. 2016-ban a legmagasabb hőmérsékletet mérték, ami a naphoz köthető, 26,5 fok volt. 2018-ban pedig 4,5 fokot lehetett mérni, az volt a legalacsonyabb ehhez a naphoz viszonyítva. Maradjanak velünk, mert várja önöket a rádió fő és felelős szerkesztője Dédit Zsuzsanna, illetve a napindító szerkesztője Orosz Ildikó, valamint azok az úriemberek, akik azért felelnek, hogy a legjobb melódiák szólaljonak meg a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Ők Szabó Tibor és az a Sóti Tamás, aki most a keverőpult mögött is helyet foglal, hogy minden hang a helyére kerülhessen. Illetve a műsorvezető egészen 10 óráig jó magam leszek, azaz Agárdi Gábor. Maradjanak velünk, mert hogy Gáspár Laci énekli azt, hogy sosem vagy egyedül, önök sem lesznek egészen 10 óráig, és utána még tovább, mert hogy lesznek még más műsorok is. Jöjjön Gáspár Laci, utána folytatjuk.

0: tisztelt Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
3: Kedves hallgatóink, a mai napon ne feledjék, hogy a Mihályok ünneplik a névnapjukat. Ha van Mihály nevű ismerősük, akkor egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják a napjukat. Egyébként annak kapcsán is ünnepeljük a Mihályokat, hogy Szent Mihály arkangyal ünnepe, és van Szent Mihály napja. Úgyhogy tudják, egy-két szép szó, és már is bearanyozhatják valakinek a napját. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn, hiszen jövünk még nagyon jó zenékkel és kiemelt témákkal.

kedves hallgatóink, talán a tankcsapda sem létezne, hogyha 91 éve nem született volna meg Jerry Lee Lewis zongorista, a rock'n'roll egyik királya. Sokan mondták, hogy igazából ez mind a rock'n'rollhoz tartozik, csak különböző paletták vannak, és mindenki azt veszi el, ami neki nagyon tetszik. Egyébként érdekes, hogy volt egyszer egy olyan koncertje, amikor azt hiszem, hogy Chuck Berryvel együtt léptek színpadra, vagy legalábbis egymás után, és ő próbálta egy kicsit érdekesebbé tenni a fellépést, hogy azt tudják mondani, hogy ő tényleg különlegesebb, és nagyon nehéz követni, és ezért meggyújtotta a saját zongorának a belsejét, és úgy kezdett játszani. Ez nem csak legenda, ez valóban megtörtént, és valóban úgy játszott a zongorán, mint egy őrült, sokan mondták róla, minden esetre egy nagyon jó zenész volt, és annak idején fölvettek egy lemezt, a millió dolláros négyes millió dollár Quartet, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins és Jerry Lee Lewis voltak egy stúdióban, és mindenfélét játszottak. Igazából erről hanglemez is készült, mert hogy úgy gondolták, hogy csak szórakoznak együtt egyet, de ez jobban sikerült. 17 éve a kávé világnapját ünnepeljük. A 80-as években Japánban indult a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én megünnepeljék a kávé kultúrát. 2009 óta pedig hivatalosan is a kávé világnapját ünnepelik egész világon. És 16 éve meghalt Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Van, aki forrón szereti, ebből is ismerős lehet. Sokaknak Marilyn Monroe és Jack Lemmon volt a partnereit. A siker édes illata, vagy pedig lehet még a megbilincseltekben nyújtott alakítása is ismerős, mert hogy ezért Oscarra jelölték, Sidney Poitier volt itt a partnere. Aki pedig a sorozatokból ismeri, az a Minden Lében két kanálban láthatta. Roger Moore volt a partnere, nagyon jó barátai voltak neki is, mint Frank Sinatra, Burt Lancaster, és még sokan mások, már említett Jack Lemmon is. Igazán jó társaság, és ha már jó barátokat említettünk, akkor annak idején volt egy sorozat, amely meghódította az egész világot, a zenéjét pedig azóta is sokan ismerik, szeretik. Most már ez is retro kategóriába tartozik. The Rembrandts, I'll Be There For You, ott leszek veled, mi is itt leszünk önökkel egészen 10-ig. Jó rádiózást, ne állítsanak az állomáskeresőn!

Kedves hallgatóink, a jó barátokban emlékezhetnek, hogy milyen tágas, szép lakások voltak. Sokan azt mondják, hogy a mai New York-i árak mellett ezt már nem igazán engedhetnék meg sokan maguknak, mert hogy 7000-től 10000 dollárba kerülne egy hónapra kibérelni egy olyan lakást, ők különböző trükközések, akár nem idézném fel a sorozatból, nézzék meg önök, hogy hogyan tudták sokkal alacsonyabb áron kibérelni, és ugye nem is egyedül voltak ott, de több millió dollár is lenne, hogyha valaki meg szeretné venni ezeket a bizonyos lakásokat, és ha olyan nagy lakásuk van, akkor biztos, hogy sok minden van, amit az idők során ki kell selejtezni. Nekünk azonban marad az őszi nagy takarítás. Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy egészen december 11-ig megszervezi az őszi nagy takarítást. Az akció ideje alatt a városi, a peremvárosi és a települési helyi közösségekben 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok. A hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre, a megtelt szemetesek elszállítását pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Azokon a helyeken, ahol az akció két napig tart, a konténerek egész éjszaka a helyszínen maradnak, és másnap délután 5 órától szállítják el. Ahol egy napig tart az akció, 17 órakor kezdődik a konténer gyűjtés. Nézzük, hogy a mai napon és holnap hol folytatódik az akció Nagyfényhely közösségben. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken fogják kitenni. A Belgrádi út és Ráde Koncsár utca sarkán, a Belgrádi út és a Jován Zmáj utca sarkán, a Csantavéri út és a Jován Zmáj utca sarkán, illetve a Vladimir Názor és az Iván Milutinovic utca sarkán, illetve a Vladimir Názor és a Vasa Pelagic utca sarkán. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

Kedves hallgatóink, mielőtt elmondanám önöknek a véradáshoz fűződő információkat, azt azért megjegyezném, hogy ugye hallották, hogy a nagy takarítás az szerda és csütörtöki napon nagy fényhelyi közösségben folytatódik, de a mai napon Verus Fisnyevác helyi közösség lesz az, ahol folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket pedig ki fogják tenni a Jován Zmáj és a Mária Burszágy utca sarkán, a Márk Oreskovics és az Ilia Lubárda utca kereszteződésében, az Ilia Lubárda és a Labus utca találkozásánál, valamint a Stefan Banyanin és az Iskola utca sarkán. És hogyha már véradási akció, a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezetének értesítése szerint szeptember 28-án hétfőn is volt egy akció, ahol várták az illetékesek azt, hogy minél többen adjanak vért, és miért mondom ezt önöknek? Azért, mert minden nap szoktunk ilyen információkkal szolgálni, és fölhívják még egyszer az akció után, fölhívták a figyelmet, hogy a véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár több ember életét is megmentheti. A szervezők minden egészséges, nagykorú lakost arra biztatnak, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzonak az ilyen akciókhoz. Mi ezt beszoktuk mondani, önök pedig, ha tehetik, akkor csatlakozzonak, mert valóban életet menthet. Maradjanak velünk, hamarosan apró hirdetések jönnek.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Nézzük, lássuk, halljuk, hogy mit is kínálnak azok, akik felkerestek bennünket. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, 060 14 10 223. Felvásárolnak porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleneket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224-es a telefonszám. Ne feledjék az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ahogy volt, úgy volt, énekelte nekünk Zorán ebben a bizonyos felvételben. Valóban neki sok minden, hogy volt, mert hogy a metróban is énekelt, utána egy kicsit eltűnt, aztán egy kislemezzel felmérték, hogy vissza kellett térjen. A siker lett, azután szólókarrierbe kezdett, és utána a barátai segítették abban, hogy zenélhessen már, mint Presser, aki sok dalát hangszerelte, illetve ott volt még a testvére Dusán, aki pedig a szövegeket írta. Nagyon sok átirat volt, nagyon sok önálló szerzemény, és azóta is koncertezik. Persze megválogatja, hogy hol mindenhol lép fel, és ahogy említettem, ahogy volt, úgy volt, énekelte Zorán, mi pedig megnézzük, hogy hogy is van, mert ugye a Szabadkai Egészségház értesíti a polgárokat, hogy október 2-ig a megszokott rendszerint dolgoznak az orvosi rendelők, kivéve, és kiemelek egy párat, a Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője, amely szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. A időjárási egészségház kedden és csütörtökön 10.30 és 14 óra között, szerdán 13 és 20 óra között, pénteken pedig 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. A Királyhalmi Egészségház kedden 13.30 és 16 óra között, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között dolgozik. A Ludasi Egészségház pedig csütörtökön 7 és 9 óra között fogadja a betegeket, kedden, szerdán és pénteken pedig zárva tart. A rendelők munkaidejéről pedig tájékozódhatnak a Szabadkai Egészségház honlapján, illetve a www.panonertv.com oldalon is.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó, ha sehol egy kék lény.

0: nem szól ránk a házmester.
1: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
2: 107,1.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, ebbe az órába a Stix felvétele még belefért. Itt a 107,1 MHz-en a drágasságokról énekeltek, vagyis arról a hölgyről, akit annyira szeretnek. Valóban egy jó zenekarról van szó, és bizonyították, hogy nem csak egy-két slágeresek, mert ugye ezt a felvételt is hallhatják tőlük itt a 107,1-en. Maradjanak velünk, mert hogy jönnek a hírek hamarosan, utána pedig visszatérünk, és kiemelt témákkal várjuk Önöket, úgyhogy mindenképpen hangolódjanak ránk, és ahogy mondani szoktuk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Őrizetbe vették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Cseszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Cseszták Miklós a KDNP országgyűlési képviselője. Hétfő délelőtt önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, hogy vallomást tegyen, ezt követően vették őrizetbe. A volt fejlesztési miniszter ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balást este vették őrizetbe, miután idézésre megjelent a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapest épületében. A volt kulturális és innovációs miniszter ellen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NK egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használhattak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően. Bevitték a rendőrségre, majd még hétfő este elengedték Alexander Šapić belgrádi polgármestert, miután incidensbe keveredett a Kréni Proméni mozgalom egyik városi képviselőjével, Tanja Mityittyel Új-Belgrádban. A Kréni Proméni közlése szerint Mityitty férjével és kutyájával sétált, amikor találkozott Šapićjal. A képviselő állítása szerint a polgármester szóváltásba keveredett vele, majd megpróbálta kiütni a kezéből a telefont, amellyel felvételt készített róla. Mityitty azt mondta, hogy amikor férje és Šapić közé állt, a polgármester orron ütötte. A képviselő szerint vérezni kezdett az orra, ezt követően pedig az ügyeletre ment, hogy megvizsgálják. Állítása szerint eltört az orra. A Kréni Proméni által közzétett felvételeken az látható, hogy a rendőrök elviszik Šapićot a helyszínről. Polgármestert az Új-Belgrádi rendőrkapitányságra vitték, ahonnan nem sokra rá távozott. A Kréni Proméni mára tiltakozást jelentett be.
4: Választások 2026.
3: Megkezdte tegnap az aláírás gyűjtést a nemzeti tanácsi választásokra, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Óbecsén. Az aláírásokat több helyszínen is gyűjtik, majd a VMU teljes listával indul, amelyen a szervezet tagjai mellett független szakemberek is szerepelnek. A listavezető Mezei Zoltán színész lesz. A szervezet célja egy pártok felett álló elsősorban szakmai alapokon működő magyar nemzeti tanács létrehozása.
4: Választások 2026.
3: Gyertyafényes görsvinestet tartottak a Görög Sisters közreműködésével a Szabadkai Zsinagógában. A New Yorktól Párizsig című hangversenyen Görög Noémi és Görög Enikő két zongorán szólaltatta meg George Gershwin legismertebb dallamait. Az amerikai zeneszerző műveiben a klasszikus zene, a jazz és a modern városi ritmusok sajátos módon találkoznak, az élményt pedig fokozta, hogy a gyertyafényes környezet különleges, bensőséges hangulatot kölcsönzött a koncertnek. A hangverseny sorozat folytatódik. November 9-én Mozart Requiemje csendül fel a Szabadkai Zsinagógában. A Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusa előadásában. Dr. Paskó Csaba vezényletével. És végül az időjárásról, sok napsütésre és 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ébredjen velünk!
6: Ébredjen velünk!
1: A 107,1 MHz-en.

0: ráébredni, után felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Kedves hallgatóink, Zalatnai Sarolta énekelt nekünk, akit külföldön úgy ismertek, illetve majdnem úgy lett világhírű, hogy Red Sonja, mert hogy annak idején fölkérték, hogy legyen egy James Bond filmben egy Bond lány, még fiatal korában, és két verziója van a történetnek. Az egyik szerint, és mind a kettőt ő mesélte különböző interjúkban, az egyik szerint igazából nem is akarta elvállalni, és inkább hazatért Magyarországra, a másik szerint pedig azt mondta, hogy igazából kérték, hogy mutassa meg az akkori hatalomnak a szerződést, akik nem engedték, hogy szerepeljen a filmben, mert hogy ez rossz fényt vetne rájuk, illetve az akkori Szovjetunióra, és nem engedték, hogy ez megtörténjen, hogy miért nem vállalta el, és miért utazott vissza. Lehet, hogy a valós indokra igazából nem is fog fény derülni, minden esetre a dalai szólnak itt a 107,1 MHz-en. Mi pedig szólunk fontos dolgokról, ugyanis elkezdődik az 57. Loris nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint ökológiai vásár is, illetve beszámolunk ebben az órában még arról, hogy Csantavéren is nagyon alacsonyak voltak a kapások hozamai, és haladnak arról, hogy 150 édesanyja vált első ingatlan tulajdonossá a szerb állam támogatásának köszönhetően. Most, hogyha már említettük azt, hogy ki a világhírű, akkor Lévai Szilveszterről is szólnunk kell, mert bizonyára emlékeznek arra a dalra, hogy Fly Robin Fly, de azt lehet, hogy kevesebben tudják, hogy az ő felvétele. Egy olyan szabadkai származású zeneszerzőről van szó, aki Sylvester Stallone Cobra című filmjének is a zenét szerezte, nagyon sok sorozat és musical kötődik a nevéhez, és nemzetközi énekverseny is, ahol a musical tehetségeket próbálják felkutatni. Most az ő dala következik itt, a 107,1-en Fly Robin Fly, mi pedig utána repülünk tovább.

0: Kedves hallgatóink, a Fly Robin Fly szólt Lévai Szilveszter felvétele. Egyébként említettem, hogy ő írt a Sylvester Stallone egyik filmjének, a Kobrának a zenét ő szerezte. És érdekesség, hogy a Kobra azért született meg, mert eredetileg Stallone-nek a Beverly Hills-i zsarut ajánlották fel, de ő azt mondta, hogy ez túl vicces és vidám film ahhoz, hogy ő szerepeljen benne. Eddie Murphy lett az, aki megkapta, és ugye a világ hírnév felé repítette saját magát azzal a filmmel. Stallone-nek pedig megengedték, hogy a saját ötlet alapján egy másfajta rendőrös filmet készítsen, ez pedig a Kobra lett, tehát a szabadkaiak azért ott vannak nagyon sok helyen. Mi pedig folytatjuk kiemelt témákkal. 150 édesanyja vált első ingatlan tulajdonossá a szerb állam támogatásának köszönhetően. A szerződéseket ünnepélyes keretek között írták alá nemrég a Szerbia palotában. A szerbiai RTV összefoglalóját Orosz Ildikó ismerteti.
1: 150 édesanyjának adták át a visszanemtérítendő támogatásról szóló határozatot, akik a gyermekük születése alapján jogosultságot szereztek az első ingatlan megvásárlására vagy megépítésére. Ennek az ösztönző programnak köszönhetően 4 év alatt több mint 1800 család jutott saját otthonhoz. A támogatásban részesülő édesanyák kiemelték, hogy ez a segítség rendkívül sokat jelent számukra és családjuknak lakhatási helyzetük rendezése, a biztos otthon megteremtése szempontjából. Hozzátették, hogy a támogatás biztonság.

Ágot is nyújt számukra, arra az esetre, ha a jövőben úgy döntenek, hogy további gyerekeket vállalnak. Számunkra ez a támogatás nagyon fontos. Külön fontos számomra, hogy ilyen módon nyújt támogatást az édesanyáknak az első ingatlan megvásárlásánál. A mi esetünkben ez 20 000 euró. Ennek köszönhetően sokkal könnyebben és gyorsabban tudjuk kifizetni az ingatlan hitelünket. Egyébként ikrek édesanyja vagyok 1 éve. Azt kell mondanom, hogy nagyon elégedett vagyok, ahogyan az állam reagál, és ilyen intézkedéseket lát elő a családok számára azokban a pillanatokban, amelyekben ezek a legszükségesebbek. A határozatok átadásán jelen volt Szerbia ügyvivő miniszterelnöke Gyúró Macut, valamint a családügyekért felelős ügyvivő miniszter Jelena Zsárics Kovácsevic. Gyúró Macutot hallják. Önök minden család alappillérét jelentik. A mai nap az önöké. Gratulálok önöknek, és kívánom, hogy ezek a döntések, amelyeket most hoznak meg, egy szép és biztonságos időszak kezdetét jelentsék a családjuk számára. A mi kötelezettségünk továbbra is az, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek által a családok nagyobb bizonyossággal tervezhetik meg a jövőjüket, a gyerekek pedig stabil és biztonságos otthonban nőhetnek fel. Az ünnepségen elhangzott, hogy az állam a jövőben is támogatni fogja az édesanyákat. Folytatódni fog a program, amely az édesanyáknak nyújtott segítséget első ingatlanjuk megvásárlásához.

0: Kedves hallgatóink, Csantavéren is nagyon alacsonyak voltak a kapások hozamai. A napraforgónál 800, illetve 850 kg, a kukoricánál pedig alig több mint egy tonnát sikerült betakarítaniuk a gazdáknak holdanként, ami az idei termelési költségek lefedésére sem elegendő. A izosertések felvásárlási ára is a tavalyi szinten van, 210-220 dinár között. Fizetnek kértük a felvásárlók, mondta Balogh Zsolt, csantavéri sertéstenyésztő. A termelővel Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Milyen hozamokat értek el Csantavéren is környékén?
2: A hozamok azok, inkább a katasztrofális szót használnám legszívesebben, ugyanis az idei évben a kapás növények nagyon-nagyon rossz termést produkáltak. Konkrétan nálunk a kukoricával nem tudtunk elérni egy tonna per hold termést. A napraforgóból is körülbelül ilyen 800-850 kg volt az átlagunk, úgyhogy ez egy nagyon rossz év ilyen szempontból, és erre halmozódik még az a dolog, hogy az árak, felvásárlási árak világpiacra hivatkozva hihetetlenül nyomottak. Kukoricából főleg, de a napraforgónál is a végleges ár, amivel előjöttek, nem ér el az 50 dinárt, és hiába is említi még az emberek, vagy termelők, hogy a nemzetközi tőzsdéken messze-messze magasabb árakon jegyzik a napraforgót. Felvásárlókat nem igazán izgassa ez a tény, mondjuk úgy, és nem is úgy néz ki, hogy netán erre az árra még hajlandóak volnak bár valami összeget fizetni.
1: Én megértem azt, hogy mindenkinek keresni kell, aki ebben a láncban van, de azért már nehogy 30%-os hasznonra tegyenek szert a mezőgazdasági termelők verejtékén.
2: Hát az idei év ez úgy néz ki, hogy ez így fog kinézni, vagy sőt, mi több lehet, hogy még nagyobb haszonkulcssal fognak bizonyos felvásárlók dolgozni. Most nevezhessük ezt piaci erőfölénynek, illetve monopolnak, összebeszélésnek, tehát a tényeken ez nem változtat sajnos.
1: Említette az összebeszélést, ez gyakorlatilag a piacon tilos, hivatalosan.
2: Igen, hivatalosan tilos.
1: Kanyarodjunk vissza a sertéstenyésztéshez. Említettem a bevezetőmben, hogy otthon keverik a takarmányt. Ez most előnyt jelent jelen körülmények között, az alacsony árak mellett, hogy saját maguk tudják azt a tápot eléállítani, amit feletetnek a jószággal, mint hogyha mondjuk kéztápot vennének ugyancsak viszont eladóktól.
2: Hát a kéztáphoz képest mindenféleképpen előnyt jelent, bár a mostani piaci helyzetben sokkal egyszerűbb lett volna megvásárolni a kukoricát, mert annyira kevés termet, hogy az önköltségét nem tudtuk ezzel a termésmennyiséggel lefedni. Egyelőre a szója pogácsának, vagy szója dalának az ára indult egy kicsit felfelé, tehát abból most egy kicsit próbálunk majd raktározni nagyobb tételt, még az árak elfogadhatóak. Nem tudom, hogy ezeken szinten megáll, vagy tovább fog emelkedni az ár. Ez megint a kereskedőknek a hozzáállásán fog múlni, illetve még a premixek még nem vettem észre, hogy emelkedtek volna eddig.
1: Árba. De nem árt egy kicsit előre gondolkodni.
2: Hát igen, most pillanatnyilag abból indulok ki, hogy az üzemanyag árak nagyon elszálltak így a világpiacon, tehát előbb-utóbb ez le fog csapódni mindenhol. Valamilyen szinten lehet, hogy csak 1-2%-os növekedésről lesz szó, lehet, hogy akár komolyabbról is, ezt sajnos nem látjuk előre, mert ugyanúgy itt is a kereskedőkön is múlik a dolog, de pillanatnyilag a anyagi helyzetünkhez mértem, majd megpróbálunk egy kicsit előre készíteni, pár hónapra előre tételeket, és akkor talán egy kicsit, hogy ha netán esik a hízóár, akkor egy kicsit tudjunk kompenzálni, bár a tavaszi 130 dináros árhoz képest most elfogadható, de sajnos nem tudunk számolni előre, hogy marad ez a 210-20 dinár, ami most napi ár a hízóknak, vagy netán növekszik, és ki fog tartani, vagy újra megjön a tél, és akkor egy nagyon, nagyon nyomott és önköltségi ár alatti ár fog jelenni a piacon meg.
1: Említette a sertéstárakat, ez most, ha összehasonlítja mondjuk az elmúlt esztendő azonos időszakával, akkor itt most javulás tapasztalható, vagy pedig visszaesés, vagy stagnálás?
2: Hát azt hiszem a tavalyi évhez, a hasonló időszakhoz képest egyelőre egy stagnálás. Körülbelül ezek az árak voltak, most fejből nem emlékszek vissza, hogy pont ezek az árak voltak, de ezek az árak meg voltak, vagy esetleg egy kicsit magasabbak. Meglátjuk, hogy meddig fog kitartani az az ár. Mondjuk az egész évben hatalmas mennyiségű kocát küldtek Vágóhídra. Meglássuk, hogy most ugye tehát a Szerbiának saját termelése az messze nem tudja fedezni a fogyasztást. Mindenféleképpen hoznak be húst, akár fagyasztott, akár friss vagy kész terméknek. Itt a kérdés az, hogy milyen mértékben, és ez mennyire fog kihatni a piac működésére.
1: Mit tapasztalt, mennyire számolták fel jószág állományaikat, vagy gondolkodnak azon a sertéstenyésztők, hogy ezt megtegyék, vagy amit leggyakrabban csinálnak, hogy háztáilag saját családjuk ellátását biztosítják csak ebből, tehát nem akarnak piacot termelni.
2: Hát szerintem akik nálunk ott a faluban még kicsit mondjuk komolyabban foglalkoznak, azok többé-kevésbé kitartanak, vagy próbálják fenntartani az állományt. Ez a háztáji dolog, ez érdekes, én ezt úgy érzem, hogy inkább kiveszélyben van, átalakulóban vannak a fogyasztói szokások, és úgy vannak vele, hogy bizonyos húsrészeket szeret például a család, és akkor csak megveszik aztat, hogy ne kelljen aztán még gondolkozni a fennmaradó részekkel, tehát egy csonttal, egy szalonnával, vagy kinek mi az igénye, vagy ki mit szeret. De azt igen is lehet venni, hogy vannak, ahol például csak a színhús kell a családnak, és semmi más, úgymond nincs szükségük, de ugyanakkor aki tényleg szereti, vagy tudja, mi a jó dolog, tehát ugyanúgy megvan a szalonnára is a kereslet ilyen szempontból, tehát hallani az emberektől, hogy van, aki szereti, és akkor egy nagy súlyú sertést szeretne vágni, aminek lesz szalonnája is, tud kolbászt is tölteni, és ilyen dolgok.
1: És beszélgetésünk végén támogatásokról is ejtsünk néhány szót, akár a földműveseknek nyújtott támogatásokról, akár a jószágtartóknak nyújtott támogatásokról. Ezzel kapcsolatosan milyenek a tapasztalatai, és milyen észrevételei vannak?
2: Hát a területalapú támogatás első részét, úgymond azt a tavaszon, vagy kora tavaszon, az nagyon gyorsan kifizette a minisztérium. Utána következett a tenyészállatokra is a kifizetések, tehát mondjuk relatív időben, itten június környékén azt hiszem azokra is megkaptuk a támogatást. A hízóállatoknál még hozzá se kezdtek a dokumentumok feldolgozásához. Épp egy pár nappal ezelőtt néztem rá az e-agrárba. Az üzemanyag az kicsit döszögve, kicsit így, kicsit úgy, az működik, tehát működik a visszatérítés, de inkább lassabban, de a pénz megjön, meg persze ez a jövedéki adónak a variálása miatt így most kisebb az összeg is, azt hiszem ilyen 39 dinár környékére csökkent, valami százalékos elszámolás alapján, azt hiszem így tudnám ezt elmondani. Az őszi részre, amit ígért a minisztérium, hogy a területapok támogatás, vagy valaki magtámogatásnak nevezi, vagy mindenki máshogy, arról pillanatnyilag nagyon hallgatnak, senki nem is akar nyilatkozni, hogy egyáltalán lesz-e belőle valami, úgyhogy ezt mind növénytermesztés szemszögön nagyon várnánk, mert az őszi termések azok tényleg az önköltségi ár alá tettek mindent, illetve a hihetetlenül alacsony felvásárlási árak is azért nagy problémát jelentkeznek a termelék nagy részénél.

0: Több mint egy érzés, more than a feeling énekelte nekünk a Boston, egyébként, hogyha megnézik. Bostonban 13 fok van, Szabadkán és környékén 10,5, úgyhogy nem annyira sokkal jobb a helyzet ott, úgyhogy itt is lehet maradni, mert ott sincs sokkal melegebb, minden esetre érdekes lehet megnézni azokat a helyeket, amelyeket megénekelt nekünk ez a bizonyos zenekar, akit hallhattak. És hogyha már érdekes helyek, holnap kezdődik az 57. Loriszt Nemzetközi Vadászati és Halászati Vásár, valamint az Ökológiai Vásár a rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. Halász Zoltán a mikrofonnál.
1: Újvidék egy évvel ezelőtt nemzetközi elismerést kapott a vizes élőhelyek védelméért, amelyel a Balkán első úgynevezett Ramsar Wetland City címmel rendelkező városává vált. Az idei ökológiai vásár egyik központi témája éppen ennek az elismerésnek a jelentősége. Vanya Petkovic, az Újvidéki Városi Tanács energiahatékonyságért és környezetvédelméért felelős tag. Újvidék városa történelmet írt, és felkerült a világ környezetvédelmi vezetőinek térképére. Elnyertük a tekintélyes, világszerte elismert Ramsar Wetland City címet, és ezzel a Balkán első, vizes élőhelyek városaként elismert településévé váltunk. A 2026-os ökológiai vásáron ismét ezzel a témával foglalkozunk. Hogy miért? Azért, mert számunkra ez az elismerés soha nem csupán egy üres betű volt a papíron, vagy egy porosodó trófea, hanem ígéret, amelyet a természetnek, polgárainknak és a jövő nemzedékeinek tettünk. A vadászati vásár egyik idei újdonsága a vadászturisztikai bőrze. Az érdeklődők közvetlenül is válogathatnak a régió vadászati ajánlatai közül. A kezdeményezés célja a vadászturizmus fellendítése nem csupán Szerbiában, hanem regionális szinten. Dr. Branislav Stankov, a Vajdaság Erdői Közvállalat vadászatért, halászatért és vendéglátásért felelős ügyvezető igazgatója. Az idei év újdonsága a vadászbőrze. A vásár keretében most először szerveznek vadászati turisztikai bőrzét. A rövid felkészülési idő ellenére sikerült összehoznunk a Szerb Köztársaság és a tágabb régió vadászterület üzemeltetőit. A vásár látogatói most először közvetlenül is vásárolhatnak vadászcsomagokat, akár nagyvadra, akár apró vadra való vadászatra Vajdaságban, Közép-Szerbiában és a régióban. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A résztvevők a természetközeli életmódhoz kapcsolódó korszerű trendeket és lehetőségeket ismertetik. Alphonse Siviano, az Afrocentár képviselője. Minden nap kulturális műsorokat tartunk, bemutatjuk a hagyományos kultúrákat és a gasztronómiát, valamint ahogyan az le van írva, az ökológiát és más kapcsolódó témákat is. A rendezvény a környezetvédelem, a vadászati turizmus és a nemzetközi kulturális együttműködés témáit egyaránt középpontba helyezi. A szervezők célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a természethez.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
8: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt. A 107,1-en.
0: És a világhálón.
2: SM.

már a kappan. Az utolsó pofon, ha baj van, utoljára csattan. Mindig az utolsó a legszebb, mindig az marad meg bennem. Mindig az utolsó a legjobb, mindig ez, ami megfog. Az utolsó katona a sorba utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csembe utoljára csattant. Mindig az utolsó a legszebb.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Holnap kezdődik az 57. Lorist nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A Lorist és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7-ig látogatható. A belépő 800 dinár.
5: Választások 2026.
7: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet a hozzánk eljuttatott közleményében. Mezei Zoltán Nagybecskereken született, az Újvidéki Művészeti Akadémián Hernyák György és Soltis Lajos osztályában szerzett diplomát. Pályafutása során Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán és Újvidéken is dolgozott, később pedig Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színésze és igazgatója volt. Az Újvidéki Művészeti Akadémián tanársegédként is dolgozott. A művészeti pálya mellett az üzleti életben is tevékenykedik. A Vajdasági Magyar Újraközlés közlése szerint Mezei Zoltánt a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. Szervezett célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választáson való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra.
5: Választások 2026.
7: Megnyílt a Hercegovinai ház Újvidéken, ahol a látogatók több mint 130 hercegovinára jellemző helyi terméket vásárolhatnak. Az üzlet Újvidék és Trebinye együttműködésének eredménye. A kínálatban egyebek mellett bor, sajt, méz, sonka, gyógynövényekből készült kozmetikumok és különféle gyümölcskészítmények találhatók. Az üzlet megnyitóján elhangzott, már tárgyalnak arról, hogy Szabadka és Nagybecskereken is nyíljon hercegovinai ház. Hózsa Éva kapja az idei Szenteleki díjat oktatói munkájáért és közösségi szerepvállalásáért, Ladányi Istvánt pedig Bazsalikom díjjal jutalmazzák műfordítói tevékenységéért, fordítás köteteiért. Az elismeréseket október 10-én adják át Szivácon, a Szenteleki emléknapon. Most pedig néhány szó az időjárásról. Szabadkán és környékén 12,5 fok van, sok napsütésre és 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
8: Egy óra múlva is.
9: Csak a legfrissebbek.
8: Friss hírek minden órában.
5: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika, hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

0: Hallgassa a múlt zenéit,
1: tájékozódjon a jelenben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kedves hallgatóink, regionális találkozót tartott a hétvégén a Topolyai 3 plusz nagycsaládosok egyesülete. Cservenák Kancsár Izabellát, a szervezet elnökét hívtuk fel. Köszöntöm a műsorban.
3: Én is köszöntöm Önt is, a rádióhallgatókat is.
2: Először a 3 plusz nagycsaládosok egyesületéről kérdezném. Mikor alakult, milyen céllal?
3: Egyesületünk 11 évvel ezelőtt alakult. Az iskolában, mivel én tanügyben dolgozom, az iskolában egy beszélgetés egy akkori szülőmmel kapcsán indult el, ott nála is 3 gyerek volt nálam is, illetve még egy kolléganőnél, és elkezdtünk nyomozni, hogy régen volt-e Topolyán, akkor ugye kiderült, hogy igen, működött előtte nagy családos egyesület, illetve ugye az internet segítségével ráakadtunk a Vancsesz néhai elnökére, Krizsán Vilmosra, vele fölvettük a kapcsolatot, és így indult el akkor a mi szerveződésünk.
2: Beszéljünk arról, hogy hány tagja volt alakuláskor, és most hány tagja van az egyesületnek?
3: Körülbelül 40 család, ugye nem is taglétszámot tudok mondani, hogy család létszámot, ugye. Ez az évek folyamán változó. Ugye az alapszabály szerint az éves tagsága az annak van meg, aki befizeti a tagsági díjat, de mi erre nem szoktunk annyira szigorúan nézni, úgyhogy bármilyen rendezvényünk van nyitott, és jöhetnek a tagcsaládok, akik előzőleg is már aktívabbak voltak.
2: És beszéljünk arról, hogy a szervezet nevéből azért lehet, hogy kiderül, de a hallgatóknak is mondjuk el, hogy mi is számít nagy családnak, hány gyereke van egy nagy családosnak, nagy családnak.
3: Igen, nagy családnak a 3 és annál több gyermeket nevelő családok számítanak. Viszont a mi egyesületünk statutumában úgy van benne, hogy már az ikres családokat is a teljes körű tagjainknak tekintjük, mivel az alapító tagok közül 3 családnak is ikrei voltak, és így úgy gondoltuk, hogy egy kicsit őket is pártfogoljuk.
2: És mondja el azt, hogy Topolyán a tagjai közül hány gyermekes a legnagyobb család, lehet erről tudni?
3: Hát alapító tagunk szintén a hölgy, illetve vele párhuzamosan visszük az egyesületet, Tóth Gabriella. A hölgy 12 gyermeket szült, illetve a férjnek az első házasságából van még 4, tehát mondhatom, hogy 16 gyermekes.
2: Igen, hát ez még logisztikailag is eléggé érdekes lehet. Mi is volt már, hogy készítettünk nagy családossal interjút, és amikor arról mesélt, hogy mennyi kenyeret, mennyi tojást, mennyi tejet kell venni, csak hogy egy napra legyen, az is eléggé érdekes
3: bizony,
2: dolog.
3: Bizony, kihívás. Na, bár már most ugye sokan fölnőttek, de én ismerem egészen a gyerekek kicsikora óta őket, tehát valóban biztos, hogy minden nap az egy kihívás előteremteni nekik mindent, így van.
2: És hogyha a munkáról, kihívásról beszélünk, az egyesület milyen tevékenységet végez, milyen programokat szerveznek, hogyan segítik a nagy családokat?
3: Úgy szociális értelemben segítségnyújtást nem tudok felhozni. Ugye mindannyian hivatás mellett többnyire egyetemi végzettséggel voltunk az alapító tagok, illetve az aktív tagok is. Inkább az érdekvédelemre mentünk rá, mint a segítségnyújtásra. De amikor adódik, akkor persze, adódik alkalom, akkor persze ilyen akciókat is szoktunk szervezni. Az állandó jellegű programjaink minden évben anyák napjára egy rajzpályázat, azt a község általános iskoláiban is az óvodában hirdetjük meg. Ilyenkor díjazni szoktuk a beérkező munkákat egy szerény ajándékkal. Tehát egyébként a programjaink meg igazából forrásfüggőek, attól függ, hogy hány helyre tudunk beadni pályázatot, illetve mennyi a nyertes pályázat belőle.
2: És egyébként a 3 plusz nagycsaládosok egyesülete tagja a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, a vajdasági régiót képviselik. Rendszeresen szerveznek találkozókat a Kárpát-medencében, hogyan néznek ki ezek?
3: Így van, mi ugye a Vajdasági Ernyő Szervezetnek, a Vancsesznek is tagjai vagyunk, és általuk kerültünk kapcsolatba a Kárpát-medencei családszervezetekkel, és 23-ban teljes körű tagságot nyertünk, ugye fölvettek a tagjaik közé, és azóta ugye több egyesülettel kapcsolatot létesítettünk. Ezek a találkozók többnyire ősszel és tavasszal vannak megszervezve, az ősz és a tavaszi közgyűlés. Ilyenkor minden külhoni régióból, illetve az anyaországból összejönnek az egyesületi vezetők, ez közel 100 fő, amikor is az egész évi munkáról beszámolók hangzanak el, illetve az őszi találkozón mindig lehetőség van csatlakozni is új tagoknak. Per pillanat épp az őszi találkozójára készül maga a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, készül egy jubileumi kiadvány, mert hogy idén ünnepli 25 éves fennállását a KCS. És két évvel ezelőtt a vajdasági régió vezetői engem delegáltak a KCS-nek az elnökségébe, úgyhogy most a régiónak az elnökség, innen választott elnökségi tagja én vagyok, és elnökasszonnyal beszélgetve jöttünk arra az ötletre, hogy régiónként is kellene egy találkozót szervezni. Ez még tavaly megszületett ez az ötlet, és akkor az idén tavasszal, amikor lehetőség nyílt a tartománynál pályázni, akkor én erre a régiós találkozóra pályáztam, illetve a KCS is egy anyagi hozzájárulással segítette ezt a rendezvényt. Tulajdonképpen a Tiszakálmán falvai művelődési egyesülettel karöltve szerveződött meg most Topolyán ez a hétvége, ahová a KCS elnökségi tagjai és a vajdasági régió minden vezetője volt meghívva.
2: Igen, ez pont a hétvégén volt ez a program, és említette egy kicsit a pályázatokat is. Beszéljünk azért a támogatókról, milyen szervezeteken keresztül, hogy sikerül támogatni ezeket a kezdeményezéseket?
3: Minden évben a Betlen Gábor alapnál pályáztunk, a tartománynál is több évben átadtuk a pályázatunkat. Ez nem mindig volt sikeres, illetve tavaly sajnos történt egy olyan, hogy nyári programra szerettünk volna pályázni, de nagyon későn sikerült a szerződést aláírni, és így ezt a programot már nem tudtuk megvalósítani. Emellett a Magyar Nemzeti Tanácsnál minden évben szoktunk kapni támogatást, illetve a KCS-nek van egy belső pályázata, onnan nyerünk forrásokat. Az idei Magyar Nemzeti Tanácsos támogatásból az egyesületünk elnökségi tagjainak pólókat vásároltunk a logónkkal ellátva, illetve ajándékszatyrokat és mellényeket. Azért, mert ugye sokfelé megyünk, sokfelé vagyunk hívva, hogy legyen egy egységes megjelenésünk, és felismerjenek bennünket.
2: Cservenák Kancsár Izabellának nagyon szépen köszönjük, hogy mindezekről beszámolt nekünk, és a szervezetnek további sikeres munkát kívánunk.
3: Nagyon szépen köszönöm, mi igyekezni fogunk. Viszont hallásra!

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en. Kondruzsa arról énekelte nekünk, hogy ha én rózsa volnék, és annak idején a teljes ember, a hegedűs házdetőmben pedig arról énekelt, hogy ha én gazdag lennék, akkor lehet, hogy az összes pénzét beváltaná, de hogy megérné-e neki, azt most megtudhatják. Egyébként sokan feldolgozták a ha én gazdag lennéket, egyébként Topol volt az a híres teljes ember, színész, aki magára öltötte ezt a szerepet, de volt itt Besenyei Ferenc, aki szintén nagyon jó volt ebben, és még sorolni lehetne, hogy ki mindenki játszotta ezt a bizonyos szerepet. Gregor József, vagy éppen még Hoffi Gézának is volt egy olyan lemez, ahol ezeket a dolgokat énekelte, de nézzük, hogy érdemes-e váltani azt, amink van. Egy dollár értéke 103 dinár 46 para, egy angol font értéke 136 dinár 90, egy para a svájci frank értéke 124 dinár 10 para, 100 magyar forint értéke 31 dinár 96 para, és 1 euró értéke 117 dinár 53 para.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hozzad a

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Kedves hallgatóink, már meg is hozta a rikkancsunk a friss és ropogós magyar szót, amit Kylie Minogue énekelt nekünk. Egyébként pont a 80-as évek végén, 90-es évek elején, akkor Magyarországon is járt a Top Show című műsor felvételén. Rózsa György vendége volt akkor, és nagyon is tetszett neki Budapest, illetve a város, valamint a kilátás, akkor valóban a csúcson volt. Azóta még többször ismert, hogy szinte halálos betegséggel is küzdött, de abból kigyógyulva újra a közönség elé lépett, és akkor azt mondta, hogy igazából ez élteti, és mindig is ez éltette, valóban népszerű volt, és azóta is az dala is szólnak itt a 107,1-en, és hogyha már említettem, hogy megérkezett a friss és ropogós magyar szó, magvető melléklettel kapható, valamint olvashatják a labban, hogy Enabnabit államfői poszton, hogy miért és meddig kiderül a labból, olvashatják a bővebb cikket a negyedik oldalon, valamint megvalósított eredményekről is beszámolnak, illetve japán adomány topolyának erről is szó van, úgyhogy mindenképpen érdemes lapozni, és hogyha a hátoldalára fordítják, akkor tengeri malac futammal ünnepelte alapításának évfordulóját egy ekvádori kisváros, hogy miről van szó, képpel együtt megtalálhatják a rövid hét, valóban színes dolog, illetve egy közelmúltban felfedezett 800 éves grönlandi templom mesél az egykori vikingek életéről, akit érdekel a történelem, az olvassa el. És van mindig magvas gondolat a magyar szóban, ezúttal Miguel de Cervantes-től, az idézet hosszú tapasztalatokon alapuló rövid mondat, valóban milyen jól megfogalmazta.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.

Kedves hallgatóink, gyászjelentéseink következnek. A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 72 esztendős korában meghalt Homolya Milka, Szabadka, Csikós Béla utcai lakos. Temetése 13 órakor lesz a Bajtű temető Pécs kápolnájából. 63 éves korában elhunyt Berény Imre, Szabadka, Költő utcai lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a Bajtű temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyurgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
0: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Őrizetbe vették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Cseszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Cseszták Miklós, a KDNP országgyűlési képviselője, hétfő délelőtt önként jelent meg a központi nyomozó főügyészségen, hogy vallomást tegyen, ezt követően vették őrizetbe. A volt fejlesztési miniszter ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázst este vették őrizetbe, miután idézésre megjelent a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesti épületében. A volt kulturális és innovációs miniszter ellen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használtak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően. Holnap kezdődik az 57. Loris Nemzetközi Vadászati és Halászati Vásár, valamint az Ökológiai Vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A Loriszt és az Ökológiai Vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7-ig látogatható. A belépő 800 dinár.
1: Választások 2026.
6: Törökfaluba és Adára látogatott dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke hétfő délután. Törökfaluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel, ahol a család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Szarvasmarha állományuk egy részét a Prosperitáti Alapítvány támogatásának köszönhetően tudták beszerezni. Dr. Pásztor Bálint megtekintette a Törökfalut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt is. Az infrastrukturális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Adán a VMS elnöke Hodik Ottilia kosárfonó vállalkozását látogatta meg. A vállalkozó 4,5 éve indította el tevékenységét, és a gazdasági minisztérium támogatásának köszönhetően nemrég egy vesszőfőző kazánnal is bővült a vállalkozás. A Napot lakossági fórum zárta Adán, amelyen bemutatkozott az 5 adaközséget képviselő jelölt, aki a VMS parlamenti jelölt listáján szerepel. A fórumon a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdéseinek rendezése is szóba került. Mezei Zoltán színművész rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés listavezetője a november 8-ai magyar nemzeti tanácsi választásokon, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltánt, a magyar nemzeti tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A fiemű hétfőn Óbecsén kezdte meg a választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra.
7: Választások 2026.
6: Gyertyafény és görsvinestet tartottak a Görög Sisters közreműködésével a Szabadkai zsinagógában. A New Yorktól Párizsig című hangversenyen Görög Noémi és Görög Enikő két zongorán szólaltatta meg George Gershwin legismertebb dallamait. Az amerikai zeneszerző műveiben a klasszikus zene, a jazz és a modern városi ritmusok sajátos módon találkoznak. Az élményt pedig fokozta, hogy a gyertyafényes környezet különleges, bensőséges hangulatot kölcsönzött a koncertnek. A hangverseny sorozat folytatódik, november 9-én Mozart requiemje csendül fel a Szabadkai zsinagógában, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus szíve jezsuita templom kórus előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. És végül az időjárásról, sok napsütésre és 25 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák:
4: környezetvédelem,
8: kultúra,
4: egészséges életmód,
8: közélet,
4: sport.
3: A 107,1 MHz-en,
4: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
11: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika, hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, őszi madárgyűrűző tábor zajlik Ludason. Szekeres Otto szervezőt hívtuk fel telefonon, hogy megtudjuk a részleteket. Köszöntöm a műsorban.
5: Üdvözlök én is minden hallgatót.
4: Beszéljünk arról, hogy ilyenkor mit, milyen madarakat figyelnek meg, és hogyan fogják be őket.
5: Tulajdonképpen ilyenkor már elindul az őszi madárvonulás. Elsődlegesen itt a Ludasi tó partján az énekes madarak gyűrűzésére és azok vonulás kutatására koncentrálunk. Speciális függönyhálók vannak kihelyezve a nádasba, és ezek szolgálnak arra, hogy befogjuk a madarakat, majd miután ugye kézre kerülnek, akkor kapnak egy ilyen azonosító számmal ellátott gyűrűt, és szabadon vannak engedve, hogy tudják folytatni a vonulási útvonalukat. Napi szinten nagyjából ilyen 250 madár az, ami belekerül a hálóba, és meg lesz jelölve gyűrűvel, és ami még érdekes az, hogy nyilván ez a madár tömeg között sűrűn akad olyan madár is, ami már valahol külföldön, vagy esetleg az országunkon belül meg lett gyűrűzve, így aztán azoknak csak leolvassuk a számát, és az alapján teljes pontossággal be tudjuk azonosítani, hogy honnan érkezett az a madár, mekkora útvonalat tett meg addig, mennyi időbe telt neki ez, megvizsgáljuk a madaraknak a kondícióját, abból tudunk következtetni arra, hogy a területnek milyen az eltartó képessége, mennyire tudnak a madarak pihenni, táplálkozni a területen, és nyilván az elsődleges cél az, hogy föltérképezzük a teljes vonulási útvonalakat, mert hát fontos dolog az, hogy védjük a madarakat a költőhelyükön, a telelőhelyükön, de azt is tudjuk, hogy még a költőhelyre a telelő területig eljutnak, addig egy hosszú utat kell, hogy bejárjanak, és ez az idő alatt többször meg kell állniuk pihenni, táplálkozni, hogy folytatni tudják ezt a hosszú utat. Vannak itt olyan madarak, akik egész Dél-Afrikáig lemennek, és ott töltik a telet, és aztán természetesen vissza is, és ezekkel a nemzetközi kapcsolatokkal ugye minden országban működnek ilyen gyűrűző központok, gyűrűző állomások, kapcsolatban vagyunk, és értesítjük őket arról, hogyha esetleg a mi madaraink az ő élőhelyeiket használják pihenésre, táplálkozásra, hogy akkor azokat hatékonyabban védjék le, és mi is ezt tesszük a mi területünkkel, ugyanis tudjuk, hogy a Ludasi tó az a keleti vonulási útvonalon helyezkedik el, tehát azok a madarak, amelyek keleti féltekéről mennek délre, azok rajtunk keresztül mennek, itt pihennek meg, ez gyakorlatilag több százezer madárról van szó, ami az őszi vonulásban az Ludasi tavat használja.
4: Beszéljünk arról, hogy az év folyamán máskor is van ilyen hasonló tábor, illetve ez így ősszel a hányadik tábor?
5: Hát ugye gyakorlatilag az első madárgyűrűzés története az 1984-es évre tehető a Ludasi tavon, és valójában két tábortípust különböztetünk meg. Az első az a nyári tábor, ami általában július közepétől augusztus végéig vagy szeptember elejéig szokott tartani. Ez elsődlegesen amellett ugye, hogy madárgyűrűzéssel foglalkozik, és megy ez a tudományos célú vonuláskutatás. Nagyon nagy hangsúlyt fektet az oktatóprogramokra is, és nem csak a madarak életét próbáljuk a fiataloknak közelebb hozni, hanem a biológia összes szakágával foglalkozik. Ez a nyári tábor, az őszi, az viszont inkább már csak a madárvonulásra koncentrál, és itt zömében a részvevők is nem fiatalokból állnak, hanem inkább egyetemistákból.
4: És beszéljünk még arról, hogy említette még a beszélgetés kezdetén, hogy azért nagyon sok mindent megfigyelnek. Gondolom, hogy önök is kiértékelik azokat az adatokat esetleg, amiket más helyekről kapnak. Van-e valamilyen tendencia, amit megfigyeltek az évek során, ami nagyon jellemző?
5: Természetesen igyekszünk ezeket az adatokat minden évben összehasonlítani, megpróbáljuk állapítani azt, hogy milyen tényezők befolyásolják kedvezően, illetőleg kedvezőtlenül a madaraknak a költési sikerét, a vonulási útvonalon milyen nehézségbe ütköznek, milyen faktorok befolyásolják szintén a vonulásukat pozitívan vagy negatívan, és nyilván ezekből aztán le lesznek vonva a hasznos következtetések. Igyekszünk az összes információt valahol a természetvédelem aktív formájára átalakítani és hasznosítani ezt a tudást, de ha így konkrét példákról kell, hogy beszéljünk, akkor ugye bizonyos fajoknál nagyon nagy állománycsökkenés tapasztalható. Itt a fecskékről beszélhetünk, füsti fecskékről, ami ugye több tényező, és ott is a összetett életük, és sok tényező most jelen pillanatban negatívan befolyásolja az ő állomány növekedésüket. De ha pozitívan is akarunk szólni néhány madárfajról, akkor vannak olyan fajok, amelyeknek viszont határozottan növekszik az állománya az utóbbi években. Ugye elsődlegesen itt a nagy probléma az a víz, a szárazság és a vízgazdálkodás, tehát azok a fajok, amelyek kötődnek jobban a vizes élőhelyekhez, az ő állományuk csökken, illetőleg átvándorolnak olyan területekre, ahol még találnak vizet. Például a nagygodáról szoktunk beszélni, hogy az ő költőállománya a vajdaság szinten nagy mértékben lecsökkent, illetőleg áttolódott egészen északra, Finnország, Norvégia, Skandináv részekre mentek el költeni a mi madaraink, mert ott még talál kellő mennyiségű vizes élőhelyet, amelyek pedig inkább a szárazabb klímához kötődnek, illetőleg egyértelmű az is, hogy a globális fölmelegedéssel déli, illetőleg mediterrán fajok jelennek meg már nálunk költeni, úgyhogy ez egy ilyen tendenció megfigyelhető.
4: És még a végére beszéljünk arról, hogy említette, hogy nyáron inkább a gyerekeké a főszerep, míg az őszi táborban inkább az egyetemistákon van a hangsúly. Mennyire lehet megszólítani a fiatalokat, a gyerekeket ezzel a táborral, mennyire érdeklődőek?
5: Mindig van olyan kör, aki érdeklődik és fogékony a természet iránt. Sőt, azt mondom, hogy valami alapszinten szinte mindenki, tehát ez az alaptudást ezt mindenki szeretné elsajátítani. Aztán már, hogy nagyon mélyen belefolyjon ebbe a kutatási programokba, azt nagyjából úgy szoktunk mondani, hogy 100 résztvevőből egy az, aki a szakmában marad, esetleg madárgyűrűző lesz, vagy valami hasonló egyetemi végzettséget fejez be. De lényeg az is, hogy ha csak az alapot elsajátítsák, ha csak azt, hogy megismerik, hogy milyen környezet vesz minket körül, mik azok a természeti értékek, amik megtalálhatók körülöttünk, és aztán ezekkel kicsit jobban odafigyelnek, akkor már elértük a célunkat.
4: Nagyon szépen köszönjük Szekeres Ottónak, hogy erről a szép témáról beszámolt nekünk. Sikeres munkát és tábort kívánunk az elkövetkező időszakra, és köszönjük még egyszer.
5: Mi is köszönjük.

0: Kedves hallgatóink, gyere már, énekelte nekünk Varga Miklós, Valakire várva, ez volt a felvétel címe. Sokan azt mondják, hogy igen, szinte csak a Vén Európát énekli, de nem, ez a felvétel is bizonyítja, hogy milyen jó hangja van, és valóban ezt tudják azok is, akik vala látták, hallották élőben, vagy pedig itt a 107,1-en. Valakire vár, lát, hogy egy jó feketére, mondjuk egy kávéra, mert hogy a kávé világnapja van ma. Magyarországon például ilyenkor tartják, ugyanakkor a nemzetközi napjaként október 1-jét jelölik meg. Ez jó apropó, hogy egy kicsit fókuszba kerüljön az a bizonyos fekete leves. Orosz Ildikó kalauzolja el önöket a kávé világába.
1: A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, amely gazdag történelemmel, változatos elkészítési módokkal és hatalmas globális kultúrával rendelkezik. Őshazája Etiópia, azon belül is Kaffa régiója. A legenda szerint egy Káldi nevű etióp kecskepásztor vette észre a 9. században, hogy a kecskéi sokkal élénkebbek lettek, miután egy bizonyos bokor piros bugyúit legelték. A helyi szerzetesek ebből fűztek először italt, hogy ébren bírják a hosszú imádságokat. A kávé termesztése és kereskedelme az arab félszigeten kezdődött meg igazán. A 16. századra Egyiptomban, Perzsiában, Szíriában és Törökországban is megjelentek az első kávéházak. Európába a 17. század elejéig jutott el, elsősorban velencei kereskedők közvetítésével. Kezdetben sokan gyanakvással fogadták, és a sátán keserű találmányának nevezték, míg végül 8. Kelemen pápa megkóstolta, megáldotta és keresztény itallá nyilvánította. A kávé gyorsan elterjedt az egész európai kontinensen. Londonban, Párizsban és Bécsben sorra nyíltak a kávéházak, amelyek a politikai, társadalmi és kulturális élet központjaivá váltak. Magyarországra a török hódoltság idején került be, ekkor hívták fekete levesnek. De a kávékultúra igazán a monarchia korában a 19. századi pesti kávéházi élettel virágzott ki. A kávé világpiacát két fő faj uralja. Az arabika, amely a világtermelés körülbelül 60-70%-át adja, magasabb hegyvidékeken terem, kényesebb növény. Íze aromásabb, savasabb, gyümölcsösebb és kevesebb koffein tartalmaz. Robusta, ez jelenti a világtermelés körülbelül 30-40%-át. Alacsonyabb vidékeken is megél, ellenállóbb. Íze kesernyésebb, testesebb, földesebb, és közel kétszer annyi koffein van benne, mint az arabikában. A modern kávézás alapja az espresszó, ami kis mennyiségű, forró vízzel, nagy nyomáson átpréselt sűrű kávé. Ha ehhez meleg tejet és vastag tejhabot adunk hozzá, már is megvan a cappuccino. A latte macchiato, sok rétegzett tej, kevés espresszóval a tetején, az americano, forró vízzel felöntött, hígított espresszó. Mifelénk dívik a török kávé, ami az egyik legősibb elkészítési mód. Úgy nevezik még, hogy hazai kávé, vagyis domatya kafa. A porszerűvé őrölt kávét vízzel és gyakran cukorral együtt egy rézedényben, dzsezvában főzik fel, közvetlenül a tűzön. Nem szűrik le, az acac csésze alján ülepedik le. Erős, testes és sűrű ital. Manapság sokan Nescafét, vagyis instant kávét isznak. Ezt egy svájci vegyész, Max Morgenthaler fejlesztette ki a Nestlé megbízásából, és 1938-ban mutatták be. Lényege, hogy a lefőzött valódi kávéból kivonják a vizet, szárítással vagy fagyasztással, így egy vízben azonnal oldódó por granulátum keletkezik. A kávé a kőolaj után a világ második legnagyobb forgalmú kereskedelmi terméke. Becslések szerint naponta körülbelül 2 milliárd 250 millió csésze kávé fogy el a földön. És hogy hol isszák a legtöbb kávét? Sokan Olaszországra vagy Brazíliára gondolnának, de a statisztikák szerint a skandináv országok vezetik a listát. Finnország az abszolút bajnok, ahol egy főre átlagosan évi 12 kg nyers kávé jut, ami napi 3-4 csészét jelent fejenként.

0: ajánló következik.
1: Vajdaság, készen álltok? Október 3-án, szombaton, irány Bácskos útfalva, ahol első alkalommal rendezik meg a vajdasági Oktoberfestet. Bajor hangulat, csapatjátékok, kulturális programok, és persze rengeteg zene vár minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió. Mindig önnek szól.
1: Kedves hallgatóink, Samantha Fox felvétele volt az utolsó, amely belefért még itt a megszólalás előtt. Hold on tight, azaz mindenki tartson ki, és azért is, mert hogy hamarosan kezdődik a Mozaik. Előtte azonban elmondanám, hogy búcsúzik önöktől a napindító csapata. Itt volt a szerkesztő Orosz Ildikó, illetve az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebben a műsorba. Nem mások ők, mint Szabó Tibor és az a Sóti Tamás, aki a keverő pult mögött figyelt arra, hogy minden hang a helyére kerüljön. Jó magam pedig a műsor vezetője, Gárdi Gábor voltam. Utána pedig, ahogy mondtam, jönnek a hírek és a Mozaik, melynek a házigazdája ezúttal Annus Beatrix lesz. Köszöntelek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mondd el nekünk, hogy mivel is készültél a hallgatóknak, mi várja őket a műsorban.
2: Nagyon sokszínű lesz az idei, vagyis a mai program. Európai madármegfigyelő napokat tartanak Topolyán, tehát a topolyai tó körül madarakat lehet majd megfigyelni október 4-én. Erről is szó lesz, valamint arról is, hogy Völgyparton 8. birka pörkölt főző versenyt tartanak, de Bácskosútfalván a moravicai ízek, a hagyományos ételek visszatanítása kerül majd középpontba, és még Noszára is ellátogatunk, ahol hamarosan felnőtt néptáncoktatás kezdődik.
1: Nagyon érdekesnek ígérkezik a műsor, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy hallgasson bennünket. Egészen 10 óra utánig is, mert ahogy említettem, akkor érkezik a Mozaik, de lesz körhinta is, illetve muzsikállamozás és minden más műsor, amit szeretnek és a mai naphoz köthető. Köszönjük, hogy bennünket választottak, és ezt teszik a folytatásban, ahogy mondani szoktam, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Őrizetbe bevették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Szeszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Szeszták Miklós ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázs ellen a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használtak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
4: Választások 2026.
3: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltán a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választásra való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Törökfaluba is Adára látogatott dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke hétfő délután. Törökfaluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel, ahol a család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Dr. Pásztor Bálint megtekintette a Törökfalut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt. Az infrastruktúrális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Adán a VMS elnöke Hodik Otília kosárfonó vállalkozását is meglátogatta. A Napot lakossági fórum zárta Adán, amelyen a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
4: Választások 2026.
3: 6000 bárány indult útnak az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy az idei évben már ez a harmadik hasonló bárányértékesítés, és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a juhtenyésztés további fejlődéséhez. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a tenyészjuhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselő is bemutatkoznak. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7 óráig látogat. A belépő 800 dinár.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk ma. Délután a hőmérséklet eléri a 24-25 Celsius fokot. A kellemes késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Reklámot hallottak.

0: Ez a Mozaik.
1: Mozaik.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nálunk minden terítékre kerül.
4: Szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit a 107,1 MHz-en. A mikrofonnál Annos Beatrix a hangulatért, és a legjobb zenékért pedig Sóti Tamás felel majd a keverőpult mögött. Örülünk, hogy kedden is velünk tartanak, indul a Mozaik, benne friss információk, érdekességek, és ahogyan már megszokhatták, sok örökzöld sláger. Ma szeptember 29-e van a Mihályok, az Alárdok, a Mikesek, a Rafaelek, a Gáborok, a Gabrielek, a Gabriellák és a Szabinok ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük őket, és természetesen a születésnaposokat is innen a stúdióból. A mai Mozaikban, ahogy már megszokhatták, ezen a délelőttön is számos érdekes témával várjuk önöket. Szó lesz a madármegfigyelésről és egy topolyai természetjáró túráról. Továbbá, hogy völgyparton hamarosan a birkapörkölti és a bográcsoké lesz majd a főszerep. És hogy egy kis mozgás is legyen, a néptánc világába is bepillantunk, ugyanis felnőttek számára indul táncoktatás Nosszán. Tartsanak velünk ma is, ugyanis hasznos információkkal és sok jó zenével várjuk önöket. Maradjanak velünk, kezdünk!

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: A folytatásban rögtön egy fontos közérdekű információ, ugyanis folytatódik az őszi nagytakarítási akció Szabadka területén. Ma reggel 8 órától Visnyevácon helyezték ki a nagyméretű hulladékgyűjtésére szolgáló konténereket, amelyek a Jován Zmáj és a Mária Burszágy utca sarkán, a Márkó Oreskovic és az Ilia Lubárda utca kereszteződésében, valamint az Ilia Lubárda és a Lábusz utca találkozásánál és a Steván Bányánin és az Iskola utca sarkán lesznek megtalálhatók. Mivel Visnyevácon egynapos az akció, a konténerek elszállítását délután 5 órakor kezdik meg. Arról, hogy ezt követően mely helyi közösségekben és pontosan hol helyezik ki majd a konténereket, bővebb tájékoztatást a Pannoner TV honlapján a közérdekű információk rovatban találhatnak.

0: SMR.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig nézzük, hol érdemes egy kicsit jobban figyelni a sebességre. Hallgatói jelzések szerint Bajmokon a vasúti átjáró, átkelő környékén mérnek most a rendőrök. Bácskaútfalván, ahogy írták, a tükörnél állítanak félre járműveket, Nyegosevon pedig a buszmegállónál radarral ellenőrzik a közlekedőket, úgyhogy, ahogy tudják, már láb le a gázról, és vezessenek szabályosan, nem csak a rendőrök, hanem elsősorban a biztonság miatt.

0: ajánló következik.
1: Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon. Munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat is, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk.
2: Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Most pedig nézzük, milyen a helyzet ezen a délelőttön, ebben a pillanatban a szerb-magyar határátkelőkön. A Border Watcher a legfrissebb adatai szerint egyelőre sehol sem alakult ki jelentősebb torlódás. Szerbia felől Magyarország irányába a Horgos 2-es, Röszke 2-esnél 7 perc, míg Kelebiánál, Bajmoknál, Rábénál, Rasztinánál, Béregnél és Gyálánál nagyjából 10-15 perc a várakozás. Az ellenkező irányban is jellemzően 10-15 perces átkelési időkkel számolhatnak az útnak indulók, indulás előtt azonban érdemes ellenőrizni az adatokat, hiszen a határhelyzet akár percről percre is változhat.

0: Amiről a hírek szólnak,
1: amiről ön is beszél.
0: Tájékoztatás.
1: Az alap, ami összeköt minket.
0: Itt a 107,1-en.
2: És csak úgy repül az idő, rövidesen hírek következnek Rafek Violetta szerkesztésében, utána pedig ismét várja önöket a Mozaik, október első hétvégén ezúttal a madarak és a természeti lesz a főszerep Topolyán. Az Európai Madár Megfigyelő Napok alkalmából közös őszi túrára várják majd az érdeklődőket, hogy mit érdemes magunkkal vinni, mire érdemes figyelni, és milyen programmal készülnek, arról a hírek után fogunk majd beszélgetni. Maradjanak velünk!

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Őrizetbe vették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Szeszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Szeszták Miklós ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázs ellen a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használtak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
3: Választások 2026.
2: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltán a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn Óbecsén kezdte meg a választásra való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Török faluba is Adára látogatott dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke hétfő délután. Török faluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel, ahol a család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel egyaránt foglalkozik. Dr. Pásztor Bálint megtekintette a török falut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt. Az infrastruktúrális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Adán a VMS elnöke Hodik Otília kosárfonó vállalkozását is meglátogatta. A napot lakossági fórum zárta Adán, amelyen a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
3: Választások 2026.
2: 6000 bárány indult útnak az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy az idei évben már ez a harmadik hasonló bárányértékesítés, és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a juhtenyésztés további fejlődéséhez. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a tenyészjuhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7 óráig látogat. A belépő 800 dinár.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk ma. Délután a hőmérséklet eléri a 24-25 Celsius fokot. A kellemes késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
2: Ahogy ígértem, az óra elején rögtön Topolyára kapcsolunk, ahol október első hétvégén a madaraké és a természeté lesz a főszerep. Ősszel ugyanis nem csak a táj változik meg körülöttünk, hanem a madárvilágban is nagy a mozgolódás. Ilyenkor Európa szerte madár megfigyelő programokat és túrákat szerveznek. Hogy mire érdemes figyelni ilyenkor, milyen madarakkal találkozhatunk és mitől különleges egy ilyen őszi túra, arról Sihelnik Józsefet, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkárát kérdezem. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Mozaikban.
3: Jó napot kívánok.
2: Kezdjük talán rögtön azzal, hogy mit érdemes tudni az Európai Madár Megfigyelő Napokról, hogyan kapcsolódik ehhez minden évben, vagy már évek óta Topolya is.
3: Igen, az Európai Madár Megfigyelő Napok már egy viszonylag régi múltra tekint rendezvény, ugye Európa szerte lényegében. Megszervezik, tehát 1992-ben indított el a BirdLife International, ami lényegében egy világ méretű madárvédelmi szervezet, és hát a legfőbb célja ez egy ilyen oktató jellegű túrának a megtartása, tehát így indult el Nyugat-Európában, hogy minél több embert érdeklődőt bekapcsoljanak az őszi madárvonulás megfigyelésébe, hiszen ugye ez látványos is tud lenni, főleg olyan helyeken, ahol valóban nagy tömegekben mozognak a madarak. Hát most vannak, ahol ugye érdekesebb fajok vannak, ahol kevésbé, de hát ugye mondjuk nálunk is például a seregélycsapatokat lehet látni, lassan érkeznek a darvak, tehát igazából vannak olyan látnivalók, amelyek ugye általában az átlagember számára is érdekes lehet, és hát lényegében aztán úgy találták ki ezt az egész rendezvényt, hogy egy adott országban, lényegében három kategóriába úgymond versenyeznek egymással az országok, de mégsem, tehát ez egy ilyen barátságos. Ez egy rangsor majd nyilván az európai országok között, de ettől függetlenül ez mondjuk nem egy nagyon ilyen teljesen komoly dolog, hanem itt a legfőbb cél az, hogy mi a több embert kivigyenek, ugye, és emellett a szakemberek bemutassák az érdeklődőknek a madarakat, és minden mellett még adatokat is gyűjtünk ugye az őszi madárvonulásról, ami a legfontosabb dolog a tudomány számára, hiszen minél több ember van kint, annál több érdekességet, vagy annál több madarat tudnak összeszámolni, tehát lényegében mondjuk egy ilyen jó kis leltár is az őszi madárvonulás tekintetében a Európában. Így aztán ez a három kategória arról szól, hogy egy országban hány helyszínen szerveznek túrát, ezen ugye hány ember vesz részt összességében, és mennyi madarat figyelnek meg példányszámra. De természetesen a fajszám is nagyon lényeges, de ez a három. Tehát itt ezek azok, amikben majd ugye eldől az, hogy mely országok lesznek a legjobbak. Hát ez általában egyébként úgy szokott lenni, hogy példányszámban az északi országok nyilván, tehát a skandináv országok, nem nehéz, elég sok lúd van, főleg az apácaudakat szokták finnek beszámolni nagyon sokat, tényleg ott nagy számban vannak, úgyhogy az annyira nem meglepő. És hát aztán a helyszínek, illetve részfők számában ott azért, mert például Magyarország nagyon erős, meg esetleg Anglia, tehát itt szoktak eldőlni ebben a két kategóriában a helyszínek és a részfők számában, hogy ki lesz az első, de természetesen Szerbiában is egyébként ugye többen csatlakoznak ehhez a rendezvényhez. A helyszínek évről évre, hát mondjuk úgy, hogy nagyjából az a 20 környéki, ilyen 20-25 helyszín szokott lenni, de azért az érdeklődők száma az egyébként azt lehet mondani, hogy amellett, hogy változó, de évről évre egyébként kicsit növekvő, tehát nálunk is egyébként sokak kilátogatnak ilyenkor a természetbe, és választanak egy ilyen túrát.
2: Gyerekekkel és családdal is nekivágnak ennek a programnak.
3: Igen. Főleg akkor, ha ilyen szép idő ígérkezik, mint ami most a hétvégén, ez mindig bevonz egyébként az embereket.
2: Hogyan zajlik maga a túra? Gondolom, itt nem egy tempós kirándulásról van szó, hanem időnként megállnak, figyelnek, távcsövet ragadnak. Kell egyébként felszerelést magunkkal hoznunk, vagy magukkal hozniuk azoknak, akik érdeklődnek?
3: Hát azok, akiknek van távcsövük, az mindenféleképp azok mindenféleképp hozzák, mert nyilván úgy sokkal egyszerűbb, hogy a saját távcsővel érkezik az ember, mert hát ugye nyilván az attól függ, hogy mennyien jelennek meg, de hát ugye egyik csapat sem rendelkezik annyi távcsővel, hogy mindenkinek jusson, ezért is szoktunk vinni teleszkópot, és hát ez ugye állványos, és lényegében ott akkor azt egymás után lehet adni a teleszkópot, és akkor mindenki meg tudja nézni az adott madarat. Nyilván ez a nagyobb távolságban lévő madarak esetében érdekes. Akik ugye közelebb vannak, ott mindenféleképp az úgynevezett kereső távcsövet kell használni. Ez főleg erdei környezetben javasolt. Ott ugye nem tudjuk a teleszkópot használni, hiszen a fáktól nem látunk el olyan nagy távolságra. Itt nálunk a túrának az első része az épp egy ilyen fás bokros élőhelyet fog majd bemutatni, utána egy kicsit az agrár élőhelyek, ez a mozaikos rész, és akkor a végén jutunk majd oda, ahol már a teleszkóp nagyon szükséges lesz természetesen a víz közelbe, ahol már a parti madarak és más vízi madaraknak a megtekintése következik. Az izgalmas egyébként, tehát ott általában sok érdekesség szokott felbukkanni, mint ahogy idén is egyébként a topolyi tavon már több új fajt sikerült megfigyelnünk.
2: Épp erre vonatkozott volna a következő kérdésem, jó magam is jártam már ilyen túrán, de mondjuk milyen madarakat figyelhetünk meg ebben az időszakban a Topolyai tó környékén, illetve ha adatokat nézünk, mert említett adatokat is, vannak-e különleges példányok, amikkel az évek során találkoztak, vagy ritkán lehet találkozni, mégis sikerült?
3: Van egyébként, éppen az, hogy pontosan a 2024-ben éppen az Európai Madár Megfigyelőnapok alkalmából szervezett túrán láttunk Topolya községben először a csigaforgatót. Hát ez lényegében egy parti madárfaj, tengeri, tehát általában a tengerpartokon bukkan fel, de természetesen a Kárpát-medencében is előfordul, főleg nagyobb tavaknál, meg olyan helyeken, ahol, hát most ugye idén, meg hát az előző években is már az alacsony vízállásnak köszönhetően sok úgynevezett iszappad, illetve ilyen iszapos parti föveny alakult ki, és hát ezeken táplálkoznak ezek a parti madarak, így a csigaforgató is, és hát az iszapos aljzatból szedegeti ki gyakorlatilag a táplálékát, ő például elég sok apró kagylót, úgyhogy ezért is jelent meg, de természetesen idén is már egyébként volt több olyan madárfaj, ami megint csak az alacsony vízállásnak köszönhetően jelent meg. Például volt idén már egy batla, ami hát egy gémféle lényegében, és hát ibiszféle, egész pontosan a gémekkel közeli rokon, de volt több parti madárfaj, mint például az aranyhüle, ami még soha nem volt megfigyelve Topolya területén. De hát ugye sorolhatnánk tovább, volt itt még mondjuk parti lile, vagy éppen utoljára 90-es években megfigyelt Teming partfutó, tehát nagyon sok érdekes faj van, és hát nyilván ilyenkor még azért ezek közül többen itt vannak, tehát nyilván láthatunk még szürke cankókat, füstös cankókat, réti cankó, billegető cankó, ezek biztos, hogy lesznek, ezek bármilyen az érdekes, hogy nagyon hasonlítanak egymáshoz, tehát gyakorlatilag szakvezetés és túra nélkül az ember ezekből csak annyit lát, hogy ilyen gyorsan felrepülő, éles hangon elrepülő, távozó madarak, és hát nagyon nehéz őket egyébként egymástól megkülönböztetni, de van különbség közöttük persze, de természetesen kell egy nagy nagyítású teleszkóp hozzá, illetve olyas valaki, aki nyilván tudja, hogy mit is lát konkrétan, mert ilyenkor, amikor már átledlenek, most már hibalmi ruhában vannak, még jobban hasonlítanak egymásra, mint egyébként például a költési időszakban, amikor szépen ki vannak színeződve, főleg a hímek, és hát vannak olyan jellegzetességeik, amelyeket ugye tudunk figyelni. Ilyenkor a téli időszakban ezek már azért kevésbé szembetűnek, úgyhogy nagyon sok mindenre oda kell figyelni egy madár esetében, de természetesen ez a túra során például ragadozó madarak közül is láthatunk majd többet, ami megint csak érdekes lehet a részvők számára, tehát akár megérkezhet a rétisas, ami rendszeresen jár a környéken, de az egerésző, a barnarétéja, és még ugye több ragadozó faj is megfigyelésre kerül szinte biztos, hiszen ezek ott vannak azokon a pontokon, amik ilyen kimagasló, tehát magas száraz fáknak a csúcsán, vagy éppen villanykarókon is örögnek, és onnan lesnek, várnak táplálékra. Tehát igazából nem tudjuk előre nyilván, hogy mit látunk és miből mennyit, de azért megvannak azok a helyek, ahol szinte általában ott szokott ücsörögni valamiféle madár, vagy ugye egyes ragadozó fajok, és hát ezeket szinte biztos, hogy tudjuk majd megfigyelni.
2: És a szemfülesek lencse végre is vehetik. Tehát végezetül mondjuk el a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat, mikor és hol találkoznak, és meddig tart a túra, és akik szeretnének csatlakozni, akkor mikor tudnak, és kell-e jelentkezni?
3: Előzetes bejelentkezés nem szükséges, tehát igazából csak meg kell jelenni. Tehát az idei túra Topolyán az ugye október 4-én vasárnap reggel 8 órai találkozóval indul majd a topolyai művésztelepről, tehát odáig ki lehet jönni egyébként betonúton autóval, ott félre is lehet parkolni, és majd onnan indul a túra, és előláthatóan 12 óráig tart, tehát a művésztelep, ahol van a találkozó, egy rövid tájékoztató után onnan indulunk, és oda is érkezünk majd vissza, és hát mindössze ez egy nem egy hatalmas hosszúságú túra, tehát egy néhány kilométeres szakaszról van szó, ami azt jelenti körülbelül 4-5 kilométeres séta, lassú séta természetesen, és hát ami még nagyon fontos, hogy hát az időjárás jónak így érkezik, ettől függetlenül azért mindenki kényelmes lábbelébe érkezzen, vagy hát, hogyha úgy gondolják, hogy ez a időszak alatt egy kis elemúzsiát elfogyasztanának, akkor nyilván ezt mindenki hozza magával, de szinte biztos egyébként, hogy ez a 3-4 óra hosszúságú lesz maga a túra.
2: Aki tehát szeretne egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból, közelebbről is megismerni a topolyai tó madárvilágát és az őszi természetet, annak érdemes csatlakozni a vasárnapi túrához. Reméljük, hogy az időjárás is kedvez majd a madár megfigyelőknek. Sihelnik Józseffel, az Arkusz Környezetvédő Egyesület titkárával beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: És köszönöm szépen a lehetőséget!

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Dübörgünk is tovább műsorunkkal, és ha október első hétvégéje, akkor Völgyparton már a bográcsok körül is egyre nagyobb lesz a készülődés. A településen ugyanis immár 8. alkalommal csapnak össze a fakanalak, és készülnek a birka pörköltek. A rendezvény az évek során jóval több lett egy főzőversenynél, igazi közösségi találkozóvá nőtte ki magát, hogy idén mivel készülnek, kiket várnak, és persze mitől lesz igazán jó egy völgyparti birka pörkölt, arról Ódri Margarétával, a Szélmalom Művelődési Egyesület elnökével beszélgetek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a Mozaikban.
4: Jó napot kívánok.
3: 8. alkalommal rendezik meg a birka pörkölt főzőverseny, de hogyan indult annak idején ez a rendezvény, és miért pont birka pörkölt rotyog a bográcsokban?
4: Hát én röviden mondanám csak el, hogy mikor az egyesületünk megalakult, az már 10 éve hivatalosan, akkor valami rendezvényt kellett volna nekünk is szervezni, és akkor mivel ezen a tájon birka tenyésztéssel foglalkoznak, mi az mellett döntöttünk, hogy hát akkor ne halászlevet főzünk, meg ilyen, hát akkor legyen birka pörkölt főző verseny. Ez ilyen sugallat alapján kezdett elműködni, hogy azt választjuk, mivel Tisza mentén is vagyunk, meg mit tudom én, de hát mi a halra fogadkozunk, ezért lett a birka pörkölt főző verseny a mi ünnepünk, ami kissé már falunap és egyben ilyen megszokott rendezvény is legyen, hogy ha valamiről mi falunkról is halljanak, mivel ez a völgypart elég kis közösség, nem sok lakosa van, de így messzebbről, Zentától Szent Tamásig, szinte mindenhonnan vannak csapataink, akik eljönnek, megtisztelnek bennünket részvételükkel ezen a főzőversenyen.
3: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiket mozgat meg leginkább ez a rendezvény? Említette, hogy nem csak környékről érkeznek csapatok, de érkeznek távolabbról is? Hányan jelentkeztek eddig a főzőversenyre?
4: Hát az idei csapatunk, tehát a csapat jelentkezők száma 24.
3: Az szép.
4: De a héten még nyitottak vagyunk, tehát a csapatok jelentkezésére, és akkor ez kis egyesületünket, minden tagját megmozgatja, nem sokan vagyunk, egy 15-20 aktív tagunk van, de azok jelentkeznek, akik nagyon szeretnek főzni, a régi barátságok már megvannak, mivel mi hagyományos arató, kukoricatörő, lángosütő, hogy mondjam, már avval is nagyon ismertekké váltunk, és akkor ez ilyen baráti nap, családi nappá alakult már ki, hogy itt aki eljön, az már ismerjük régebben egymást, tiszteljük egymást azzal, hogy elmegyünk egymásnak a ünnepségére, akármilyen messze van, fáradtságot nem ismerve, megyünk, bírjuk, csináljuk, és akarjuk, és szeretjük.
3: Tehát nem csak főzőverseny, hanem össze is hozza az embereket, több településről összeköti. A főszereplő természetesen, ahogy említettük, maga a birkahús, de hogyan juthatnak hozzá az alapanyaghoz a versenyzők?
4: Változó. Tehát a birkahús alapanyag, azt szoktuk mi is biztosítani, de volt olyan időszak, mikor mindenki hozta magának. Most is kinek hogy felel meg, tehát, hogy megveszi valahol, vagy tartása van, saját terméke, levágja, hozhatja. Nyitottak vagyunk mindenféleképpen. Fő lényeg, hogy összejöjjünk, a barátkozás egy kis szerény ajándékokkal, a csapatoknak, a főzőcsapatoknak kedveskedünk. Emellett zsűrizésre kerül a sós édessütemények, a pálinka párlatokat, asztalterítéket. Úgy szeretünk nem nagy ajándékokkal, de egy kis figyelmességgel, az úgy mindenkinek olyan jó esik, meg elteszik emlékbe az emberek, hogy hát hogy is voltak, vagy mikor hun voltak, ez olyan nagyon szép, úgyhogy így lehet beszerezni, mondom a birkahúst is, hogy lehet házilag is, csapatunk van idén is, aki saját maga hozza, lehet nálunk is, üzletbe is, ihogy van, tudja, városiak megveszik üzletbe, akinek van, az saját termékét hozza, nekünk is van saját termékünk, úgyhogy.
3: Biztos,
4: de mi úgy szoktuk, hogy tehát nyitottak vagyunk mindenféleképp, úgyhogy nekünk is vannak birkák, azok Tehát bírjuk saját terméket is, most koma, sógor, jó barát.
3: Igen.
4: Azoknak szoktunk is egy kicsit adni. Hát úgy, mindenféleképp, így is, úgy is megy.
3: Lehet-e, vagy van-e lehetőség a vendégeknek arra, hogy vásároljonak birkapörköltet a helyszínen?
4: Hát a birkapörköltet nem szoktuk árusítani, mert a csapatok, akik eljönnek, ugye ők főznek maguknak, de viszont mi, mint szervezők, az én párom, ő Ódri Gellért, ő mindig főz egy bogrács birkapörköltet, és a vendégeknek, vagy aki arra jár, éppenséggel betéveledi a sátorba, akkor ők vannak, tehát hívott vendégeink is, mert ugye itt meg kell említeni a támogatókat is majd, de tehát árulni nem áruljuk, pénzé nem, de szívesen vendégül látunk mindenkit. A főző csapatokon kívül, akik nem főznek saját részre. De azoknak is meg szabad kóstolni a miénket is, amit közös bográcsba készítünk a...
3: Mit gondol, mennyire fontos egy ilyen rendezvény a helyi közösség összetartásában, és mi az, ami 8 év után is újra meg újra összehozza az embereket?
4: Hát én azt hiszem, hogy nagyon fontos. Itt úgy volt, csak ismétlen magam megemlíteném, hogy tehát ez egy kis falu, kis közösség. Itt van egy általános iskola összevont tagozattal most már, de ilyenkor apraja, nagyja úgy a faluba egy kicsit örül, hogy még mindig van egy kis mozgalódás ennyi minden után. Itt gondolok a Covid-ra, mert mi akkor is megszerveztük, szerényebben, de megszerveztük. És aki már tett fölvállalni, hogy eljön, azok akkor is eljöttek. És ez szerintünk ez nagyon... Itt az iskolások, a Balog Andrea tanítónénink, itt van helybeli tanítónéni, ő kivezeti a kisgyerekeket, ők is megvannak vendégülve, ők külön szoktak, egy kis rostélyos sütögetnek maguknak, mit tudom én, egy kis szörpikét. Tehát itt mindenki részt vesz. Igen, igen, hogy olyan, mondom, most itt még megemlíteném, hogy csak ahhoz fohászkodunk, hogy jó idő legyen, de az előrelátások szerint talán jó idő legyen.
3: Így mondják.
4: Mert volt már olyan, hogy eső is volt, hideg is volt, szél is fújt, melegebb is volt. Itt azért mindenki föltalálta magát, mert én azt mondom, mikor mi is megyünk főzni valahova, így a rendezvényekre, hát tudjuk mink, hogy hova megyünk, mikor meleg van, úgy készülünk, mikor hideg van, hát akkor meg úgy öltözünk föl. Úgyhogy, de különben én azt hiszem, hogy valamikor volt itt járt a malom, elnevezése ilyen rendezvény, akkor mikor azt befejezték, átvettük a birkapörkölt főző rendezvényt, és ez ugyanúgy működik meg. Talán szép is ez még. Ilyen kis közösségnek, mert vannak itt idősebb személyek is, ők kisétának, szétnéznek, részt vesznek ők is, még ha csak egy sétával ott a főző csapatok között, azzal is.
3: És olyan szükség jó van erre. Tehát azok igen, számára, igen. Akik most kedvet kaptak a főzéshez, mondjuk el röviden, gyorsan, hogy mikor és hol rendezik meg a versenyt, lehet-e még nevezni, és hol lehet érdeklődni a jelentkezés részleteiről?
4: Lehet nevezni, a telefonszámom és a nevem a plakáton van, ahol meghirdettük Facebookon. Lehet még jelentkezni, és az a Völgyparton, a Szélmalom Művelődési Egyesület, és pont a Szélmalom mellett, mivel nagyon szép szélmalmunk van, régi, nagyon régi, annak a környékén szoktuk megszervezni. Ha már a Szélmalom Művelődési Egyesület a malomról kapta a nevét, akkor ott is illik megtartani ezt a rendezvényt, meg az olyan meghitt, hatásos, nagyon szép. És még szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését, péntekig még nyitottak vagyunk a jelentkező csapatok, várjuk őket szeretettel.
3: Október 3-án tehát ismét benépesül Völgypart, ahol immár 8. alkalommal rendezik meg a birkapörkölt főzőversenyt. Aki kedvet kapott hozzá, annak érdemes lesz kilátogatnia. Ódri Margarétának, a Völgyparti Szélmalom Művelődési Egyesület elnökének köszönt, ahol immár 8. alkalommal rendezik meg a birkapörkölt főzőversenyt. Aki kedvet kapott hozzá,

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

0: Híradó.
1: Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka. Szerbiai bárányokat szállítanak Izraelbe, és megnőtt a légúti fertőzések száma az országban. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka. A beruházások Palicsot, Hajdujárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki, hogy télen és nyáron is megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani az ott szervezett rendezvényekhez. A második beruházás keretében két külvárosi utcát aszfaltoznak le. A mezőgazdasági minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosított a Hajdujárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak. Az Újfalu helyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebességmérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 kilométeres szakaszának felújítását. 6000 bárány szállítottak ma el az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár. Korom Sarolta riportja.
2: A reggeli órákban 6000 bárányt szállítottak ki a Kontakt Kft. Adorjáni telephelyéről. Az állatok Izraelbe kerülnek. A vállalat rendszeresen foglalkozik bárányok értékesítésével, a külföldi piac pedig fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Borsos Csaba, az Adorjáni Kontakt Kft. Tulajdonosa.
3: 3 éve, hogy kinyitottuk ezt a kiviteli farmot, azóta szállítunk folyamatosan külföldre. Ezek a mai bárányok, ezek Izraelbe fognak kikötni. Az idén ide először szállítunk Izraelbe, utoljára tavaly júniusban. Rakottunk az idejében már, rakottunk Líbiába is és Algériába is.
2: Az idei évben már ez a harmadik hasonló szállítmány, decemberben pedig újabb külföldi értékesítés várható. A kivitel a hazai állattartók számára is fontos, hiszen újabb piacokat és értékesítési lehetőséget biztosít számukra. Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár.
4: Amiről keveset beszélünk, viszont ugyanúgy fontos, és a minisztériumnak egyik nagyon fontos aktivitása az az új piacoknak a úgymond olyan ambientum megteremtése, ahol ugye külföldi piacokat tudnak a gazdák tud szállítani az állattenyésztési ágazatból a gazda, így megnyitottuk ezeket a piacokat, lehetővé tettük, hogy állategészségügyi szempontokat összehangolva a vevő országban ugye lehetőséget nyitottunk arra, hogy ezek az állatok ugye ott értékesítésre kerüljenek.
2: A minisztérium célja, hogy az állattenyésztők számára további külföldi piacokat nyisson meg, miközben az exporthoz szükséges feltételeket is biztosítja. A juhtenyésztést közvetlen támogatásokkal is ösztönzik. Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. Minden egyes bárány után 2000 dináros állami támogatás jár, míg minden tenyészjuh után évente 10 000 dinár igényelhető. Aki minőségi tenyészjuhot szeretne vásárolni, az évente 50-65%-os visszanem térítendő állami támogatást kaphat. És ami fontos, itt érdemes beruházni, hiszen van lehetőségünk értékesíteni. A miniszter szerint a juh ágazat mellett a következő export lehetőség a fiatal hízómarha ágazat előtt nyílhat meg.
5: Választások 2026.
1: Rendőrségre vitték, majd még hétfő este elengedték Alekszandár Šapić belgrádi polgármestert, miután incidensbe keveredett a Kreni Promeni mozgalom egyik városi képviselőjével, Tatjana Mićićjel az új belgrádi Bežanijska Kosa város részben. A Kreni Promeni közlése szerint Mićić férjével és kutyájával sétált, amikor találkozott Šapićjel. A képviselő állítása szerint a polgármester szóváltásba keveredett vele, majd megpróbálta kiütni a kezéből a telefont, amellyel felvételt készített. készített róla. Mítyigy azt mondta, hogy amikor férje és Sapics közé állt, a polgármester orron ütötte. Állítása szerint eltört az orra. A polgármestert az új belgrádi rendőrkapitányságra vitték, ahonnan röviddel később távozott. A Kréni Promeni kedre tiltakozást jelentett be. Az Ada községbeli gazdálkodók és vállalkozók mindennapjaiba nyert betekintést dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, aki hétfő délután Törökfaluba és Adára látogatott. A helyi fejlesztések és a gazdasági támogatások mellett a térség infrastruktúrális beruházásait is megtekintette. Koromsar volt a riportja.
2: Dr. Pásztor Bálint Törökfaluban Horti Máté fiatal mezőgazdasági termelő gazdaságát kereste fel. A család növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is egyaránt foglalkozik. Szarvasmarha állományok bővítéséhez a Prosperitáti Alapítvány támogatása is hozzájárult. Horti Máté mezőgazdasági termelő.
0: Prosperitátin tudtunk pályázni 7 darab sarolói tenyészállatot, iszőt. Hát elég nagy segítség volt. Már ezt a részből ugye kicsit nehezebb lett volna úgymond létrehozni. És akkor aztán meg majd szépen lassan ez gyarapszik.
2: A VMS elnöke Adán Hodik Otília kosárfonó vállalkozásába is ellátogatott. A kézműves 4,5 éve indította el vállalkozását, termékei pedig ma már több virágüzletben is megtalálhatók. A vállalkozás a gazdasági minisztérium támogatásának köszönhetően új eszközzel is bővülhetett. Hodik Otília, adai kosárfonó.
6: Állami támogatásban részesültem, egy veszőfűző kazánt tudtunk megvenni. Ez volt az első támogatás, amit meg tudtunk pályázni, úgy, hogy ugye előtte megcsináltuk a szertifikátot is. Tehát egy elismerés volt a szakmámban, hogy kaptam egy szertifikátot.
2: Dr. Pásztor Bálint megtekintette a Törökfalut Adával összekötő felújított 18,5 kilométeres útszakaszt is. A jelentős infrastrukturális beruházás 7,6 millió eurós tartományi forrásból valósult meg, és a térség közlekedése szempontjából is fontos fejlesztést jelent. Dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke.
7: Egy mezőgazdasági termelőnél jártunk Törökfaluban, meg egy utcafórumot tartottunk, ahol a helyiekkel arról beszélgettünk, hogy csak Törökfalura nézve 176 sikeres prosperitáti pályázó volt, akik 1,8 millió euró értékben pályáztak sikeresen a prosperitátinál. Törökfaluban az iskola felújítására 250 ezer eurót tudtunk biztosítani tartományi forrásokból elsősorban az elmúlt két évben.
2: A napot az Adai Lakossági Fórum zárta, amelyen bemutatkozott az 5 Ada községet képviselő jelölt, aki a VMS parlamenti jelölt listáján szerepel. A fórumon a térség fejlesztési lehetőségei mellett egyebek között a közigazgatási körzetek kérdésének rendezése is szóba került.
1: Azért újul meg mindig a magyar összefogás listája, hogy mindazok, akik tettek a közösségért, a lehetőséget kapjanak, hogy képviseljék a vajdasági magyarságot. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió napindítójában Fremond Árpád. A magyar összefogás lista vezetője elmondta, arra törekedtek, hogy a legfiatalabb csapattal vágjanak neki a következő 4 évnek. Az átlag életkor pedig 41 év, tette hozzá. A politikus elmondta, nagyon várja már a voksolást, hogy végre megszülessen az eredmény, és miután kiderült, hogy ki képviselheti tovább a vajdasági magyar közösséget, végre nyugalom legyen.
8: Én személy szerint szeretném, vagy örülnék neki, hogyha legalább fele a vajdasági magyar választóknak az urnák elé járuljon, de lehet, hogy többen fognak. És onnantól kezdve pedig látszani fog az, hogy a vajdasági magyarok milyen irányba szeretnének menni az elkövetkezendő időszakban. Melyik az a lista, ki az a listavezető, akiben ők azt látják, hogy képviselni fogja az ő érdekeiket az elkövetkezendő időszakban. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert utána reményeim szerint egy nyugalom következik. Tehát nyugalom következik, és csak a munkára tudunk koncentrálni. Ez a legfontosabb, mert most aztán, hogy mondjam, az apró hibák is fel vannak nagyítva, folyamatosak a támadások, folyamatosak a lejáratások, a mesterséges intelligenciával generált képek, ezekkel a képekkel próbálják egyesek a közhangulatot alakítani. De én azt tapasztalom, beszélgetve az emberekkel, hogy az emberek igazából biztonságot szeretnének, az emberek igazából nyugalmat szeretnének, és az emberek tudni szeretnék azt, hogy ki lesz az a személy, vagy kik lesznek azok a személyek, akikhez fordulhatnak majd a jövőben. Legyen szó a parlamenti választásról, vagy legyen szó a nemzeti tanácsi választásról.
1: Mezei Zoltán színművész, rendező és vállalatvezető lesz a Vajdasági Magyar Újrakezdés lista vezetője a november 8-ai Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, jelentette be a szervezet. Mezei Zoltánt a Magyar Nemzeti Tanács elnöki tisztségére is jelölnék. A szervezet célja egy pártok felett álló, szakmai alapon működő nemzeti tanács létrehozása. A VMU hétfőn óbecsinkezte meg a választáson való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését. A szervezet teljes 35 fős listával készül a november 8-ai választásra. Az aláírásokat egyébként több helyszínen is gyűjtik majd. Knézi Pétert, a Vajdasági Magyar Újrakezdés óbecsei pontjának koordinátorát hallják.
9: A mi listánk teljes lesz, tehát a teljes listát felállítsuk. Igyekezünk főleg szakmai téren olyan embereket találni, akik elsősorban meghatározók a saját szakmájukba, és egyértelműen, hogy azokat a szakterületeket fedik, amelyik gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanácsnak a hatáskörét fedi.
5: Választások 2026.
1: Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Az alacsony hőmérséklet és az iskolakezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalibić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokpárásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. Módosítja keddi katánai járatait az Air Serbia az Etna vulkán fokozott aktivitása és a katánai repülőtér ideiglenes lezárása miatt. A szerb nemzeti légitársaság közölte, hogy szeptember 29-ére tervezett járatok helyett a dél-olaszországi Reggio Calabria repülőtérre közlekednek a gépek. Az érintett utasok számára autóbuszos transfert biztosítanak. Az Air Serbia közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az Etna aktivitását és a légi közlekedési helyzet alakulását. A pontos idő 12 óra 13 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Őrizetbe vették Hankó Balást és Szeszták Miklóst. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásárújvidéken. Jönnek a részletek. Őrizetbe vették hétfőn Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Szeszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert Magyarországon. Az országgyűlés néhány órával korábban függesztette fel mindkét politikus mentelmi jogát. Szeszták Miklós ellen korrupciós ügyben folyik nyomozás. A politikus tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Hankó Balázs ellen a nemzeti kulturális alap támogatásainak felhasználása miatt folyik eljárás. Az ügyészség szerint az NKA egyik kollégiumán keresztül több mint 17 milliárd forint közpénzt használhattak fel a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően.
5: Választások 2026.
1: A közösségi összefogás, a gazdaságfejlesztés és a helyi értékek megőrzése egyaránt központi szerepet kapott dr. Juhász Bálint Gombosra és Doroszlóra tett látogatásán. A VMS képviselőjelöltjei és a helyi tisztségviselők a tűzoltók fejlesztéseit, a mezőgazdasági és gazdasági beruházásokat, valamint a művelődési életet szolgáló eredményeket tekintették meg. Lenner Tímea és Halász Zoltán beszámolója.
10: A VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei és a helyi tisztségviselők megtekintették a gombosi önkéntes tűzoltó testület fejlesztéseit. Dr. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség intéző bizottságának elnöke, köztársasági parlamenti képviselőjelölt.
11: Az önkéntes tűzoltó testületek az egy magyar kuriózum. hasonló, mint a magyar lista a szerbiai parlament előhozott választásokon. A Vajdasági Magyar Szövetség lista az egyetlen magyar lista. Közösségépítő erő az egyik és a másik, és az önkéntes tűzoltók egy ilyen kis településsel, mint Gombos, 60 embert gyűjtenek egy helyre, utánpótlás neveléssel foglalkoznak, és számíthatnak rájuk az emberek, hogyha baj van, hogyha értéket kell menteni, ha tüzet kell oltani, hogyha vihar utáni kármentés van, és sok katasztrófavédelmi helyzetben. A munkájukat próbáljuk segíteni, folyamatosan pályáznak, és támogatjuk őket felszerelésvásárlásban.
10: A közösségi összefogásból beszerzett új bevetési jármű mellett a gombosi önkéntes tűzoltók a garázs felújítására is figyelmet fordítanak. A munkálatokhoz 80 ezer dináros tartományi támogatás biztosítja a szükséges segítséget. Molnár Tihamér, a gombosi önkéntes tűzoltó testület elnöke.
12: A jármű olyan módon szereztük be, hogy önkéntes gyűjteményt sikerült a falu lakosaitól begyűjteni. Ezzel így szeretném meg is köszönni ezt, hogy ezt így sikerült. Nagyon örülünk neki. A garázs vár egy tatarozásra mostan. A garázs tatarozása pedig a tartomány pénzből fog lezajlani.
10: Doroszló Novák Lóránt földműves családjánál tett látogatást a delegáció, majd a Holló Company nagy léptékű, munkahelyteremtő fejlesztéseit tekintették meg. A soron következő helyszín a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület volt, ahol szintén jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Gellér Enikő, a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület titkára.
13: Itt különböző fejlesztések mentek végbe, hát felújítottuk a színpadunkat teljes mértékben, így az most egy olyan borítással rendelkezik, ahol gond nélkül tudnak a táncosok gyakorolni, illetve a legtöbb változás, ami szembetűnő is, az magán az udvaron történt, a kültéri részeken. Ugye az MNT támogatásának köszönhetően újra betonoztuk az egész udvart, valamint sikerült egy kültéri főző részt is kialakítani.
10: Dr. Juhász Bálint kiemelte, Doroszló példája is azt mutatja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség munkája a szülőföldön való megmaradást szolgálja annak minden területén. A gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően jelentős gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések valósultak meg a településen mintegy 170 sikeres pályázat eredményeként.
11: Egy nagy fejlesztés, amely munkahelyeket teremtett, tenyésztőket kapcsolt be az integrációba, és Doroszló minden utcájára legalább 10, vagy attól is több nyertes pályázat jut, kis családi vállalkozások és gazdaságok, elsősorban gazdaságok lettek kedvezményezettjei a programunknak.
10: A VMS Nyugat-Bácskai körútja a doroszlói lakossági fórummal zárult. Itt dr. Úri Emese, köztársasági parlamenti képviselőjelölt a nyugat-bácskai szórványközösségek szívosságát, megmaradásban való álhatatosságát hangsúlyozta. Dr. Juhász Bálint pedig hangsúlyozta, párbeszédben állnak az emberekkel, ebből célt és projektet faragnak.
5: Választások 2026.
1: Kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár szeptember 30-án. A rendezvény középpontjában idén is a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. Halász Zoltán a mikrofonnál.
10: Újvidék egy évvel ezelőtt nemzetközi elismerést kapott a vizes élőhelyek védelméért, amelyel a Balkán első úgynevezett Ramsar Wetland City címmel rendelkező városává vált. Az idei ökológiai vásár egyik központi témája éppen ennek az elismerésnek a jelentősége. Vanya Petkovics, az Újvidéki Városi Tanács energiahatékonyságért és környezetvédelméért felelős tag. Újvidék városa történelmet írt és felkerült a világ környezetvédelmi vezetőinek térképére. Elnyertük a tekintélyes, világszerte elismert Ramsar Wetland City címet, és ezzel a Balkán első, vizes élőhelyek városaként elismert településévé váltunk. A 2026-os ökológiai vásáron ismét ezzel a témával foglalkozunk. Hogy miért? Azért, mert számunkra ez az elismerés soha nem csupán egy üres betű volt a papíron, vagy egy porosodó trófea, hanem ígéret, amelyet a természetnek, polgárainknak és a jövő nemzedékeinek tettünk. A vadászati vásár egyik idei újdonsága a vadászturisztikai bőrze. Az érdeklődők közvetlenül is válogathatnak a régió vadászati ajánlatai közül. A kezdeményezés célja a vadászturizmus fellendítése nem csupán Szerbiában, hanem regionális szinten. Dr. Branislav Stankov, a Vajdaság Erdői Közvállalat vadászatért, halászatért és vendéglátásért felelős ügyvezető igazgatója. Az idei év újdonsága a vadászbőrze. A vásár keretében most először szerveznek vadászati turisztikai bőrzét. A rövid felkészülési idő ellenére sikerült összehoznunk a szerb köztársaság és a tágabb régió vadászterület üzemeltetőit. A vásár látogatói most először közvetlenül is vásárolhatnak vadászcsomagokat, akár nagyvadra, akár apróvadra való vadászatra Vajdaságban, Közép-Szerbiában és a régióban. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselői is bemutatkoznak. A résztvevők a természetközeli életmódhoz kapcsolódó korszerű trendeket és lehetőségeket ismertetik. Alfons Siviano, az Afrocentár képviselője. Minden nap kulturális műsorokat tartunk, bemutatjuk a hagyományos kultúrákat és a gasztronómiát, valamint ahogyan az le van írva, az ökológiát és más kapcsolódó témákat is. A rendezvény a környezetvédelem, a vadászati turizmus és a nemzetközi kulturális együttműködés témáit egyaránt középpontba helyezi. A szervezők célja, hogy a látogatók közelebb kerüljenek a természethez.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc. Híradót hallottak.
14: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Napos, száraz és meleg időben lesz részünk délután is. A hőmérséklet elérheti a 25 Celsius fokot is. A kellemes, késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
15: Időjárás.
16: Közlekedés. A mindennapok hírei
15: a Szabadkai Magyar Rádióban.
17: Reklám következik.
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
21: Várom a postást.
20: Jön a nyugdíj?
21: Azt várhatom.
20: A számlákat hozzák.
21: Na azt nem várnám.
20: Hát akkor?
21: Ma hozzák a hét napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
15: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Szeptember 29-én kedden a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 54 para, 100 forint 31 dinár 97 para, 1 svájci frank 124 dinár 1 para, 1 angol font 136 dinár 91 para, míg az amerikai dollár középértéke 103 dinár 46 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Az idő pedig gyorsan telik, már 12 óra 39 perc környékén járunk. Következzen a Pannon Televízió műsorajánlója, nézzük, mit érdemes ma megnézni. 13 órától a Közbeszéd tegnapi adását láthatják, majd 14 órától a Pannon Gazda várja a nézőket, amelyben ezúttal a délbánáti kistermelők jövőjéről, a Tordai Kukorica Fesztiválról és a Nagykikindai Tökóriások versenyéről is szó lesz. 17 órától a Közelkép Kúlára, hagyományőrző napokra kalauzolja önöket, 17:30 híradó, ahogy már megszokhatták, majd 19 óra 30 perctől a Szubjektívben a Táncé lesz majd a főszerep, a fiatalok és idősek táncoktatása kerül terítékre, Szeles Béla táncoktatóval követhetnek egy beszélgetést figyelemmel. Este 8 órától ismét híradó, majd 8 óra 40 perccel a Forog a kamera, következik benne a Válasz nélkül című, a 2026-os Savária filmszemlén, külön díjjal elismert kisfilmmel. 21 óra 25 perctől Kincses Ládánk Satrincát és Dobradót mutatja be, érdemes lesz tehát ma is a Pannon Televízióval tartani. Hírekkel, közéleti, kulturális és szórakoztató tartalmakkal várjuk önöket egész délután és este is.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információk
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Szabadkán és környékén jelenleg igazi, kellemes őszi időben lehet részünk, jelenleg derült az ég, verőfényes a napsütés, és 21 fok körül alakul a hőmérséklet, délután pedig néhány fokkal tovább is melegedhet a levegő, orvosmeteorológiai szempontból is kedvezően alakul a nap, jelentős fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az arra érzékenyeknél fejfájás, fáradékonyság, alvási problémák és vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. Hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, amelyben egy kicsit a hagyományoké lesz majd a főszerep. Bácskosútfalván régi lassan feledésbe merülő ízeket elevenítenek fel, majd az óra másik felében a néptánc kerül terítékre. Maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk a Mozaikot.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka. A beruházások Palicsot, Hajdújárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki. A második beruházás keretében két külvárosi utcát aszfaltoznak le. A Mezőgazdasági Minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosított a Hajdújárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak. Az Újfalu helyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebességmérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 kilométeres szakaszának felújítását. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában, emelte ki. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. A Szív Világnapja alkalmából egészségmegőrző programokat szervez a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségházzal és a Vörös Kereszttel együttműködve. Szeptember 29-én a szabadkai középiskolák kiválasztott osztályaiban újraélesztési órákat tartanak gyakorlati bemutatóval. Szerdán 8 és fél 11 között egészségkaraván várja az érdeklődőket a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központban. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy a szívbetegség sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a korai megelőzésben fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. Holnap kezdődik az 57. Loriszt nemzetközi vadászati és halászati vásár, valamint az ökológiai vásár Újvidéken. A rendezvény középpontjában idén a vizes élőhelyek védelme, a vadászturizmus fejlesztése, valamint a természethez kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programok állnak. A vásáron mintegy 50 afrikai ország képviselő is bemutatkoznak idén. A Loriszt és az ökológiai vásár vasárnapig tart, és 10-től este 7-ig látogatható. A belépő 800 dinár.
0: Sport.
2: Karai László a Spartacus Atlétikai Klub új elnöke. A vezetőséggel folytatja munkáját a több mint 8 évtizedes múltra visszatekintő Spartacus Atlétikai Klub. A szeptember 25-én megtartott rendes tisztújító közgyűlésen megválasztották a klub új vezetőit és egyéb testületeinek tagjait. A klub új elnökévé Karai Lászlót választották, aki korábban alelnökként és az igazgatótanács tagjaként vett részt a Spartacus munkájában. A klub a következő időszakra egyértelmű célokat fogalmazott meg. Kiemelt figyelmet fordítanak az új tagok bevonására, az utánpótlás nevelésre, valamint tehetséges és eredményes versenyzők kinevelésére. Emellett fontosnak tartják a korszerű edzésmódszerek nyomon követését és alkalmazását is.
0: Időjárás.
2: Szabadkán is környékén jelenleg 22 fok van, napos, száraz és meleg időben lesz részünk a délután folytatásában is. A kellemes, késő szeptemberi idő a következő napokban is kitart. Csapadékra ezen a héten sem kell számítani.
3: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: lesz.
1: Ez a Mozaik.
2: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahogy ígértem, a műsor utolsó órájának első felében a régi ízek és receptek nyomába eredünk. Bácskos Utfalván egy különleges gasztronómiai programmal szeretnék feleleveníteni és továbbadni azokat az ételeket, amelyek egykor a helyi konyha meghatározó részei voltak. Hogy mit akarnak a moravici ízek, és hogyan lehet egy régi receptet visszatanítani, arról Timár Gabriellával, a Bácskos Utfalvi Ady Endre Művelődési Központ elnökével beszélgetek. Üdvözlöm a Mozaikban!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Már maga az elnevezés is érdekes, hogy moravici ízek. Honnan jött az esemény ötlete, és mit akar ez pontosan? Milyen ételek és hagyományok kapcsolódnak majd hozzájuk?
3: Hát az ötlet az onnan ered, hogy jó magam is, és többet magammal szeretünk főzni, szeretünk jókat enni, és szeretjük a hagyományos moravicai ételeket, amelyeket a nagymamáinktól tovább örökítettünk, és ezt mi aztán úgy gondoltuk, hogy továbbadnánk a gyerekeknek, a fiataloknak, és így indult meg igazából az Ady Endre Művelődési Központ berkein belül a gasztroklubunk. És hát a most vasárnapi gasztroklub alkalom az első nagykonsági napok keretében fog megvalósulni, ugyanis a településünk ugye a nagykonságból eredeztető, hiszen Karca, Kumadaras, Jászkísér városokból települtek ide az ősök annó, és most visszapróbálunk egy picit nyúlni a gyökerekhez ilyen módon, úgyhogy egy kumadarasi mesterszakácsot várunk vendégszakácsként, illetve egy turkeveit, és Török Szent Miklós, kumadaras, kisújszállás környékéről jönnek asszonyok, a Kézműves Örökség Egyesületből, akik majd a jelenlegi alkalom kapcsán fognak tanítani, illetve készíteni nagykonsági ételeket.
1: Elárulhatjuk-e esetleg, hogy vagy néhányat azok közül, milyen ételek készülnek majd?
3: Hogyne, hát általában háromféle ételt szoktunk készíteni egy-egy ilyen főző alkalommal. Hát most egy pici mérkőzés is lesz, ugyanis a Gelei Tamás mesterszakács, aki kummadarasról érkezik, el fogja készíteni a kummadarasi birka pörköltet, és hát a Hideg Tibi bácsi pedig el fogja készíteni a moravicai birka paprikást, ami ugye nem szokványosan káposztával készül. És hát megkóstoljuk, hogy mi a különbség az ősök által odahaza a nagyhazába főzött birka paprikás, és ami itt készül, tulajdonképpen ennek van nálunk hagyománya. Illetve a Rász Lajos mesterszakás turkevéről, ő egy kötött galuska levest készít a nagymamája receptje alapján, illetve hát az asszonyok fogják a híres desszertet, a Ferdinándot elkészíteni és tanítani az érdeklődőkkel.
1: Igazán különleges ételek készülnek majd, de meg is lehet őket majd kóstolni?
3: Hogyne, tehát akik jönnek főzni, tanulni, a szokás az így szokott lenni, hogy megterítünk, amikor elkészül az étel, és közösen elfogyasszuk az elkészített ételeket. A gyerekek ennek egyébként nagyon szoktak örülni, mert még csomagolunk is otthon, hogyha nagyobb mennyiség készül, és esetleg kevesebben jöttek el, akkor szokott maradni általában a szülőknek is egy kis kóstoló.
1: Ezeknél a régi ételeknél mennyire ragaszkodnak az eredeti receptekhez és elkészítési módokhoz, vagy van, ami már modernizálódott, vagy esetleg változott?
3: Hát természetesen, ahogy az idő változik, úgy minden más is változik. Tehát nyilván régen rakosporheton főztek a nagyszülők, illetve kemencébe készültek ételek, ami most nem áll rendelkezésünkre, de igen, tehát próbálunk ragaszkodni a régi receptekhez. Próbáljuk azokat az alapanyagokat használni, ami a régi receptekhez fűződnek. Természetesen alkalmazkodnunk kell a mai világ adta lehetőségekhez, de igyekszünk maradni igen az eredetinél.
1: Mit szeretnének továbbadni ezekkel az alkalmakkal, és mennyire fontos, hogy ezek a régi ízek, receptek a következő generáció konyháiban is tovább éljenek?
3: Hát valójában régen ugye nagyon kevés és egyszerű alapanyagból tudtak készíteni nagyon finom étkeket, hiszen erre voltak rákényszerülve, hogy úgy mondjam, és otthon megtermelt dolgokból főztek. ez mára már kiveszőben van, tehát hamarabb megyünk el a boltba, vagy egy olyan üzletbe, ahol meg tudjuk készen vásárolni, illetve hát kiszorítja a hagyományos konyhát a mai gyors éttermeknek a kínálata. Viszont nem föltétlen ez az egészséges, és nem föltétlen ez az olcsó, ha úgy tetszik. Illetve hát az a hagyomány, amit a nagymamáink éveken vagy évszázadokon keresztül őriztek, nem kellene, hogy elvesszen. Tehát az is egy olyan értéket képvisel a gasztronómiában, amit úgy gondolom, hogy érdemes megőrizni és továbbadni. Úgyhogy mi a gyerekekkel próbáljuk ezt egyrészt megszerettetni, hiszen nem ehhez vannak szokva nyilvánvalóan. Voltak ételek, amikkel egy picit bizalmatlanok voltak, és aztán nagyon ízlett nekik, amikor megkóstolták, illetve nagyon örültek annak, amikor ők készíthették el az ételeket, és mi csak igazából irányadók voltunk, hogy hogyan és miként kell, hogy készüljön, vagyis hát a receptet biztosítottuk hozzá, hogy nem vettük úgymond ki a kezükből a fakanat, és ők gyúrhattak, ők nyújthattak tésztát, vagy bármi, ami egy ételkészítéssel szükségesen jár. Hát egész kicsi gyerekek, tehát negyedik, ötödik osztályos gyerekek is jönnek hozzánk főzni, és nyilvánvalóan az ő korukhoz mérten adunk nekik feladatokat, de nagyon-nagyon ügyesek voltak minden esetben. Vannak visszatérők, tanulók, illetve vannak mindig újak, vannak felnőttek is, vannak fiatalok is, vannak kisebb-nagyobb lánykák, akik jönnek, és fiúk is vannak, akik jönnek főzni.
1: És milyenek a visszajelzések tőlük? Várják, szeretik?
3: Hát, igen. Tehát a visszatérők pont azt jelzik nekünk, hogy ez jó. Tehát, hogy ők szeretik ezt csinálni, szeretik nyilván annak a hangulatát. Ez egy ilyen családias hangulatú főzőske, művelődési háznak egy olyan konyhája van, amelyik bármelyik otthonnak a konyhája is lehetne. Ezért a kapacitásunk ugye korlátozott, tehát 10 főnél többet nem igazán tudunk fogadni pont ebből kifolyólag. És akkor egy ilyen családias hangulatú ebéd is van utána, úgyhogy ezek ilyen nagyon jó közösségi alkalmak lettek. Amikor ezt elindítottuk, akkor ugye bíztunk benne, hogy jó fog zajlani, és úgy gondolom, hogy a vártnak megfelelően zajlik ez a rendezvény.
1: Végezetül mondjuk el azoknak, akik kedvet kaptak, mikor és hol tartják a programot, lehet-e még csatlakozni, kezdők is becsatlakozhatnak, és ha igen, hol lehet érdeklődni?
3: Tehát általában nálam kell, hogy jelentkezzen az, aki szeretne részt venni ezen a főzős, nem csak ezen a most hétvégén lévőn, hanem egyáltalán, amit megkérdettünk ilyen alkalmakat, lesz még egyébként. A művelődési házban lesz, október 4-én és délelőtt 9 órakor szoktunk kezdeni, és akkor az általában ilyen dél 1 órára készül az étel, és akkor egy ilyen közös ebéd zárja a napi programot. Ha valaki még érdeklődik, akkor nyugodtan jelentkezhet.
1: Október 4-én vasárnap Bácskos útfalván, tehát nem csak a régi receptek kerülnek elő, hanem velük együtt az olyan ízek és emlékek is, amelyeket jó megőrizni és továbbadni. A Moravici Ízek programról Tímár Gabriellával, az Ady Endre Művelődési Központ elnökével beszélgettem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat is, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: David Bowie és Tina Turner közös slágerét, a Tonight-ot hallhatták, az óra elején a túloldalon azonban őrségváltás történt. Hangtechnikai társam, a Sóti Tamás, Szabó Tibor váltotta, mostantól ő gondoskodik a zenékről, és arról, hogy minden a megfelelő pillanatban szólaljon meg. A folytatásban Noszára kapcsolunk, ahol hamarosan a felnőtteké lesz a tánctér, néptáncoktatás indul kezdők számára, hogy kiket várnak és hogyan lehet bekapcsolódni, arról rövidesen, bővebben is hallhatnak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Azt mondják, a lábak nem felejtenek. Noszán pedig hamarosan kiderülhet, mennyi minden maradt meg a régi tánclépésekből. Októbertől felnőtt néptánccsoport indul a településen, ahova nem csak azokat várják, akik egykor már táncoltak, és most újra visszatérnének a parketre, hanem azokat is, akik eddig csak kacérkodtak a néptánc gondolatával. De vajon nehezebb-e felnőttként újrakezdeni, és mi kell ahhoz, hogy valaki teljesen kezdőként megtegye az első lépéseket? Erről beszélgetünk a folytatásban Nagy György Anikóval, a Hinga Művelődési Egyesület tagjával. Üdvözöllek a Mozaikban!
3: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Honnan jött az ötlet, hogy indítsanak egy felnőtt néptánccsoportot Noszán?
3: Az idén köztudottan Hajdújárás szervezte meg a Gyöngyös Bokréta és Durindó Fesztivált, és mi is, mint hingások részt vettünk a szervezésben. A fesztiválhoz tartozó egyik koncertet például a Noszai Művelődési Házban bonyolítottuk le, és másnap a néptáncos résznél is örömmel ott voltunk, mint koordinátorok. Sokan az egyesületből régen néptáncoltak, még általános iskola alatt, vagy aztán később az egyetemen, és a fesztiválon aztán olyan nosztalgikus hangulatba kerültünk, hogy ott az egyik fagyispultnál meg is beszéltük, hogy indíthatnánk egy felnőtt néptánccsoportot Noszán. Augusztusban aztán igyekeztünk ezt formába is önteni, ezt az elképzelést. Felkértük az oktatókat, akik örömmel mondtak igent a lehetőségre, és hát ugye meghirdettük a programot annak reményében, hogy vannak még a környéken olyanok, akiknek hiányzik ez a fajta kikapcsolódási lehetőség, akik régen néptáncoltak, és most felnőttként vagy felnőtt fejjel újra elkezdenének, vagy akiknek valamiért gyerekként kimaradt ez az élmény az életükből, de mindig is szerettek volna. Tehát mindenkit szeretettel várunk, tapasztalattól és néptáncos múltól függetlenül.
2: Tehát igény az lenne rá, és már javában tart a jelentkezés, ahogy látjuk a közösségi oldalakon, de mekkora érdeklődés mutatkozik? Mennyien jelentkeztek eddig?
3: Nagy öröm számunkra, hogy sokan jelentkeztek már a programra, és ez is azt mutatja, hogy van igény a környéken az ilyenfajta felnőtt néptáncoktatásra. Már 14 jelentkezőnk van, de sokan a hivatalos űrlap kitöltése nélkül is mondták már nekünk, hogy majd jönnének, tehát reménykedünk benne, hogy ez a szám még szaporodni fog. A társaság az nagyon vegyes, mind néptáncos tapasztalatot, mind pedig a korosztály tekintve. Vannak olyanok, akik komoly néptáncos múlttal jönnek, vannak, akik csak néhány évet néptáncoltak, vannak olyanok is, akik most ismerkednek a műfajjal. Ugye onnan tudjuk, hogy az űrlapban van egy ilyen rubrika, ahol meg kell adnia az előzetes tapasztalatot, vagy a tapasztalat hiányát, hogyha éppen úgy van. 23-tól 60 éves korig vannak jelentkezők, aminek szintén nagyon örülünk, hiszen ez is azt mutatja, hogy sikerült végre találnunk egy olyan jó programot, amely több generációt képes bevonzani és megmozgatni. A felnőtt néptáncoktatás oktatói Kós Székely Zsófia és Kós Dezső lesznek, akik ugye néptáncpedagógusok, fiatalok, tele vannak lendülettel, ötletekkel, jókedvel, és még szeretném elmondani, hogy a program célja az nem az, hogy egy koreográfiát hozzunk létre, vagy hogy felkészüljünk egy-egy fesztiválra, hanem az, hogy egy lehetőséget is és teret biztosítsunk az örömből és jókedvből való táncolásra és a testmozgásra, az ismerkedésre, ha úgy van. Tehát rekreáció céllal hoztuk létre ezt a programot.
2: Felnőttként talán nehezebb megtenni az első lépést, főleg azoknak, akik úgy érzik, hogy talán nem igazán van ritmusérzékük, de mégis szeretnének táncolni. Ők is jelentkezhetnek?
3: Persze. Olyanok is jelentkezhetnek, akiknek semmilyen néptáncos vagy akár táncos tapasztalatuk nincs. Tehát bárkit szeretettel várunk. Az oktatók úgy fognak hozzáállni mindenkihez, hogy nagy nyitottsággal és mi szeretettel. Szóval... hajrá.
2: Még egy kérdésem lenne, hogy hogyan képzeljünk el egy foglalkozást? Mivel kezdik, és hogy épül majd fel az oktatás? Erről tudunk egy kicsit beszélni, hogy milyen rendszerességgel tartják majd őket, milyen táncokat sajátíthatnak majd el a jelentkezők?
3: A néptánc oktatás első próbája október 9-én, pénteken 18 órakor kezdődik.
2: Milyen táncokat sajátíthatnak majd el a jelentkezők?
3: A néptánc

0: Egy próba 500 dinárba kerül majd, és ezzel tudjuk fedezni az oktatóknak a díját. Szeretettel várunk mindenkit, aki kedvet kapott egy kis táncoláshoz, és aki szabaddá tudja tenni a péntek estét.
1: Októbertől tehát péntekenként újra megtelik tánccal a Nosszai Kultúrotthon, felnőtt néptáncoktatás indul. Reméljük, hogy sokan kedvet kapnak ahhoz, hogy újra vagy éppen életükben először táncra perdüljenek. Köszönöm szépen a beszélgetést, az induló csoportnak pedig sok örömteli próbát és kitartó táncos lábakat kívánok.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget!

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
2: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
1: Ez a Mozaik.
0: Mozaik.
3: A Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja majd önöket, amelyben három fiatal magyar kanizsai kajakossal ismerkedhetnek meg közelebbről, akik saját korosztályukban országos bajnoki címet szereztek, eredményeikről, a kajakozásról és az odáig vezető útról is hallhatnak.

0: következő órában. Én pedig mára elköszönök önöktől, a Mozaik szerkesztő műsorvezetője, Annus Beatrix voltam. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép délutánt kívánok!
1: Mozaik.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Aktuális információk.
2: Mozaik.
3: A mindennapok hírei.
2: Mozaik.
1: Retrós slágerek.
2: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. 6000 bárányt szállítottak ma el az Adorjáni Kontakt Kft. Telep helyéről Izraelbe. A reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár. A helyszínen elhangzott, hogy idén már ez a harmadik hasonló bárány értékesítés, és decemberben újabb külföldi szállítás várható. A kivitel új értékesítési lehetőséget jelent a gazdák számára, ezáltal pedig hozzájárulhat a tenyésztés további fejlődéséhez. Glamocsics emlékeztetett arra, hogy a tenyész juhok után évente 10 000 dináros támogatás igényelhető, míg a bárányok után egyedenként 2 000 dináros állami támogatás jár. Három pályázaton is támogatást nyert Szabadka, a beruházások Palicsot, Hajdújárást, Kelebiát és Újfalut is érintik, jelentette be Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. A Környezetvédelmi Minisztérium csaknem 30 millió dinárt hagyott jóvá a palicsi vigadó korszerűsítésére. Az épületben új hűtő és fűtőrendszert alakítanak ki. A Mezőgazdasági Minisztérium, illetve az Agrárkifizetési Igazgatóság 12 millió dinárt biztosított a Hajdújárási Hevérsor és a Kelebiai Kirándulás utca rendezésére. A munkálatokat 2027-ben végzik el. Tartományi támogatásból az Újfaluhelyi közösséghez tartozó forgalmas Metóhia utcában sebességmérő és sebességcsökkentő berendezést helyeznek el. Emellett megtervezik a Bajai úton található kerékpárút 2,7 km-es szakaszának felújítását. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Kiemelte, az influenza elleni oltás októberben kezdődik Szerbiában. A vakcinát elsősorban a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a várandós nőknek, valamint az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak ajánlják. A Szív Világnapja alkalmából egészségmegőrző programokat szervez a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségházzal és a Vöröskereszttel együttműködve. Szeptember 29-én a szabadkai középiskolák kiválasztott osztályaiban újraélesztési órákat tartottak gyakorlati bemutatóval. Szerdán 8 és fél 11 között egészségkaraván várja az érdeklődőket a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központban. A szervezők arra figyelmeztetnek, hogy a szívbeteg sokáig tünetmentesek lehetnek, ezért a korai megelőzésben fontosak a rendszeres szűrővizsgálatok. Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasi tó partján. A több héten keresztül folyó kutatómunka során a terület vonuló madarait figyelik és gyűrűzik meg. A gyűrűzés nem csak a madarak azonosítását szolgálja. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. Az így gyűjtött adatok a határokon átívelő kutatásokban is hasznosak lehetnek. A rendszeres kutatások eredményeként a Ludasi tó környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. A tábor a Palics Ludas közvállalat és a Riparia Természetbarátok Egyesülete segítségével valósult meg.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután folytatásában is napos, száraz és meleg időben lesz részünk. A kellemes késő őszi szeptemberi idő a következő napokban is kitart, csapadék ezen a héten sem lesz.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A Magyar Kanizsai Testvériség Kajakklub három fiatal kajakosa az elmúlt időszakban a belgrádi országos bajnokságon bajnoki címet szerzett saját korcsoportjában, Holló Lara kadét kategóriában K1 1000 és K1 500 méteren, László Leila pionír kategóriában K1 1000 és K1 500 méteren, illetve Apró Máté is pionír K1 1000 és K500 méteren bizonyult a legjobbnak. Aki kérdez, Vágó Kriszta.
2: Mai műsorunkban ismerjenek meg három fiatal kajakost, akik nemrégiben a Belgrádban megtartott országos versenyről bajnoki címmel, aranyéremmel tértek haza Magyar Kanizsára. Ők név szerint Apró Máté, László Leila és Holló Lara. Köszöntelek benneteket a műsorban. Akkor rögtön kezdjük azzal, hogy engedjétek meg, hogy gratuláljak, vagy gratuláljunk nektek ehhez a kiemelkedő eredményhez, és kezdjünk egy olyan kérdéssel, hogy hogyan emlékeztek egyenként vissza arra a pillanatra, amikor átléptétek a célvonalat, és tudtátok, hogy országos bajnokok lesztek. Kezdjünk Larával.
3: Így visszaemlékezve nagyon megkönnyebbült voltam, és hát nagyon is büszke, hisz egész télen, egész évben erre készültem, és mivel idén korcsoportot is léptem, ezért ez számomra nagyon sok mindent jelent.
2: Azt hozzá kell tenni, hogy te kadét K1 1000 méteren és 500 méteren lettél országos bajnok, ha jól tudom.
3: Igen.
2: Nézzük akkor, Leila, te mit éreztél?
4: Én nagyon büszke voltam magamra, mert hát ez egy számomra nagyon nagy élmény, meg siker is, hogy ennyi küzdés, meg ennyi edzés után sikerült végre, és hát nagyon el voltam fáradva, nehezen tudtam elhinni, de utána visszaemlékezve nagyon-nagyon boldog voltam.
2: Mi volt az a momentum, vagy az a pillanat például, Máté, te mit éreztél, amikor átlépted a célegyenest?
5: Büszke voltam magamra is, boldog.
2: És tudatosult rögtön benned, hogy országos bajnok lettél?
5: Igen.
2: Akkor már is kanyarodunk vissza egy kicsit, aztán még beszélgetni fogunk mi a bajnokságról. Kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. Ki mikor találkozott először ezzel a sporttal, a kajakkal? Kezdjük most, Máté, veled.
5: Elsős koromban kezdtem kajakozni. Az egész családom kajakozott, és akkor én is akartam.
2: És hogyan emlékszel vissza arra a pillanatra, amikor beleültél a kajakba?
5: A legelső pillanat az az volt, hogy apukám fogta a kajakom hátulját.
2: És nem féltél?
5: Nem.
2: Leila?
4: Hát én 7 évesen ültem először kajakba. Hát nekem is apukám az edző, és ő hozott le elsőnek, hogy próbáljam meg, és egy kicsit féltem, de utána fogta a hátulját, és megnyugodtam.
2: Lara, te hogyan emlékszel vissza, és tudtad, hogy ezzel a sporttal fogsz aztán foglalkozni? Vagy ez biztos, hogy ott lesz az életedben?
3: Soha nem gondoltam volna, hogy én kajakozásra fogok foglalkozni. 20 nyarán kezdtem még 9 évesen, és egy hirtelen felindulásból jött, ajánlották nekem ezt a sportot, azt se tudtam akkor, hogy mire vállalkozom, és hirtelen nagyon féltem, az elején nem is tetszett, de egyre jobban úgy érzem, hogy megtetszett, és tényleg az én sportomként kezeltem.
2: Miért választottad ezt a sportot?
3: Megfogott igazából a természet, a víz közelsége, meg egy nagyon jó társaságba is sikerült belépnem, ahol befogadtak, és úgy érzem, hogy tényleg önmagad lehettem.
2: Ki mikortól versenyez? Szinte ugye egy korosztály vagytok, azt elmondhatjuk a hallgatóknak, Máté és ugye Leila 14 éves, Lara 15 éves. Ki mióta versenyzik? Vagy mikortól lehet például kajakban versenyezni?
5: 9 évesen kezdtem versenyezni. Itt is annyi körülbelül, 9 éves kortól lehet.
4: Igen, én is elsőnek itt a Magyar Kanizsai Regattán próbáltam, az egy hatalmas élmény volt számomra, mert az volt az első versenyem.
2: És hogyan emlékszel vissza?
4: Hát nagyon nem emlékszek semmire, csak arra, hogy féltem, meg nem tudtam, hogy mit kell még csinálnom, de nagyon örültem, hogy ott vagyok, és hogy én is, mint a nagyok.
3: Én 10 évesen versenyeztem először Beográdban, és nagyon nagy élmény volt.
2: Nézzük akkor, hogyan zajlik a felkészülés, hiszen ez nem egyszerű. Mikor vannak edzések, és mit tanultok egy-egy alkalommal?
4: Hát minden nap van edzésünk, hétfőtől szombatig, nyáron pedig minden nap 2 edzésünk van, és futunk, kondizunk és kajakozunk, és hát főleg ez a téli felkészülés nagyon fontos, utána az alapok ezt adják meg, és utána a verseny időszakban ott pedig végre megmutathatjuk, hogy mit is csináltunk a télen.
2: Mi történik egy-egy edzés alkalmával? Hogyan néz ki például egy alkalom?
3: Lejövünk, közösen bemelegítünk, vízre szállunk, megcsináljuk közösen az edzést, utána pedig valami kiegészítő van, ez lehet súlyzás vagy futás.
2: Például egy-egy edzés alkalmával tanultok új dolgokat, vagy például arra helyezitek a hangsúlyt, ami például hiány egy-egy sportolónál?
5: Hát technikán szoktunk javítani. Legtöbb.
2: Ez mit jelent?
5: Javítunk a vízfogáson, az erőátadáson, a taposáson.
2: Mit jelent például az, hogy taposás? Most Máté megemlítette. Most egy laikusként, mint én is például, és nem tudok kajakozni, ezt bevallom őszintén. Mit jelent ez? Vagy egy ilyen fogás, amiről beszélt?
4: Hát a lábunkból adjuk az erőt a felső testünkbe, és nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon tapossunk, tehát hogy kellően tapossunk, mert ha nem, akkor nem megy annyi erő a húzásba, és nem úgy halad a hajó, ahogy kellene.
2: Na már most erre is figyeltek, hogy ezen is javítotok ugye egy-egy edzés alkalmával, tehát ez egy nagyon erős fizikai igénybevétel tulajdonképpen, de pszichikailag fejben is ott kell, hogy legyetek. Ki mire gondol ilyenkor, vagy mentálisan hogyan tudja magát helyre tenni például?
3: Nekem régen ezzel nagyon sok problémám volt, de sikerült kijavítanom. Nyilván nagyon nagy szellemi odafigyelés kell ahhoz, hogy tényleg mindent ki tudj hozni magadból, hiszen nem szabad feladni soha, még akkor is, hogyha nem úgy látod, hogy sikerülhet. Úgy gondolom, hogy mindig pozitívan kell hozzáállni, és tényleg arra kell gondolni, hogy meg tudod csinálni még akkor is, hogyha úgy néz ki, hogy nem.
2: Azt gondolom, egy versenyre való felkészülés, vagy egy verseny nagyon nagy mentális teher lehet. Hogyan tudjátok kizárni a külvilágot? Hogyan tudtok csak a versenyre koncentrálni?
4: Legfőképpen úgy, hogy ugye én nekem tudom, hogy mi a feladatom, és hogy tudom, hogy nekem oda kell figyelnem, és tudom, hogy meg tudom csinálni, és nem kételkedek magamba, és csak előre figyelek.
5: Én ugyanígy előre szoktam nézni, versenyeken néha ki szoktam nézni, de kizárok mindent.
2: És sikerül ilyenkor teljesen kizárni mindent?
5: Igen.
2: Mivel mondtátok, hogy nagyon sokat van edzés, ugye, nyáron pláne, hogyan tudjátok a tréningeket összeegyeztetni a sulival? Mindenki délelőttös például?
5: Mind nyolcadikban még délelőtt járunk csak.
2: És hogyan tudod összeegyeztetni a sulival?
5: 4-re van edzésünk, és edzések után tanulok.
4: Hát igen, 4-re van edzésünk, és utána olyan 6-7 körül befejezzük, és utána kezdek el tanulni, amit kell.
2: Ez nem megterhelő például?
3: Számomra eléggé, hiszen én buszozok is, edzésekre ideérni is néha nehézkes, főleg télen, amikor hamarabbra vannak rakva az edzések. Nyilván tanulni is nehezebb edzésekkel, hisz elég későn szoktunk fejezni.
2: Az előbb itt Leila megemlítette a száraz edzést, ez gondolom télen van. Ez hogyan néz ki?
3: A száraz edzés adja az alapot, magát, az erőt. Súlyzással szoktunk kezdeni általában, elég erős, nagy súlyokkal szoktunk dolgozni, hiszen az izomépítésre megyünk, és futni is szoktunk, ez is eléggé fontos, ugye az állóképességet és a kitartást fejleszti.
2: Nagyon jó, hogy ezt megemlített például. Ugye azt mondhatjuk, hogy a kajakozás, vagy kijelenthetjük, egy kemény sport, és monoton is tud lenni. Mi motivál benneteket, akár ugye a nyári melegben, vagy most kezdődik a téli hideg?
4: Hát az, hogy ugye nekünk ez fontos, hogy utána a versenyeken jobban teljesítsünk, és hogy néha jó érzés, hogy mások csak úgy strandolnak, vagy elmennek, mi meg edzünk keményen, és hogy ez jó, hogy még ilyenkor is csináljuk.
2: Mi motivál?
3: Úgy érzem, hogy az motivál, hogy minden nap jobb lehetek, és hogy oda tudjak állni rendesen a rajthoz, és megmutathassam, hogy ki vagyok, és honnan jöttem, az eredmények, a jövőm motivál nagyon.
2: Máté?
5: Hát engem az motivál, hogy minden edzésre jobb lehetek, meg versenyek.
2: De már most akkor térünk rá a bajnokságra, ugye, amiről beszélgettünk a legelején. Országos bajnokok lettetek, elmondtuk, hogy milyen korcsoportban. Ez mit ad nektek most per pillanat, vagy hogyan érzitek? Mit kaptatok ettől az országos bajnokságtól? Hova tovább?
3: Hát maga az országos bajnokság sok mindenre megtanított. Ez az egy verseny is. Nyilván megtudtam, hogy hol állok épp az országban, és adott egy löketet, egy tényleg egy nagyon pozitív érzésként éltem meg. Nagyon sok mindent tanít egy verseny, hogy nem mindig te vagy a legjobb, és van olyan, hogy úgy állsz fel a dobogóra, hogy nem vagy magaddal megelégedve, de el kell viselned, és tisztelned kell másokat.
2: Minden egyes versenyre úgy készültök, hogy aranyérem legyen belőle?
4: Hát nem, mindig nem az van, hogy elvárjuk magunktól, hanem oda tesszük, ami van, tehát mindent beleadunk tényleg, hogy a lehető legjobbat érjük el, és utána pedig csak örülünk, és úgy vagyunk vele, hogy meg tudjuk csinálni máskor is.
2: Miben különbözik, vagy miben más például, vagy nektek melyik a jobb, inkább így kérdezem, egyéniben, vagy párosban kajakozni?
5: Én nekem nincs párom, ezért egyéniben.
2: És ez mekkora szabadságot, vagy mit ad neked például?
5: Sokkal jobban fel tudok készülni az egyéni versenyeimre, mint régen párosba is elvesztem.
2: Ha csapatmunkáról beszélünk, és párosról, együtt is ugye kajakoztok, hogyan tudtok egymásra figyelni, vagy mennyire kell ismernetek egymást ahhoz, hogy jó csapatot alkossatok?
4: Szerintem egyébként kell ismerni, hogy tudjuk, hogy a másik mit érez, vagy hogy neki milyen a technikája, vagy hogy szokott edzeni, és én nagyon örülök, hogy Larával evezhetek, mert szerintem ő egy erős és kitartó lány.
2: Mióta dolgoztok együtt?
3: Idén kezdtünk el komolyabban együtt dolgozni és versenyezni.
2: Mire kell figyelnetek egymás szempontjából, amikor együtt dolgoztok?
3: Úgy gondolom, hogy itt tényleg egymásra figyelünk nagyon, és nagyon fontos, hogy a másik hogy érez, milyen erőlétben van, és nyilván a technikájára is. Attól függ, hogy ki ül elől nyilván, de fontos, hogy egymásra figyeljünk.
2: Ez mitől függ, hogy ki ül elől és ki ül hátul?
3: Sok taktika van erre. Mi általában azt szoktuk alkalmazni, hogy az erősebb, aki többet tud lökni a hajón, az ül hátul, és aki pedig jobban tud koncentrálni, pörögni és irányítani, az ül elől.
2: Mennyire kell, hogy ismerjétek egymást?
4: Szerintem igen kell, és hogy meg is beszéljük edzés után a dolgokat, és így, hogy jól ismerjük egymást, így tényleg szabadon beszélgettetünk, hogy kinek milyen volt, és hogy elmondjuk őszintén, hogyha rossz volt, vagy ha jó.
2: Ha azt nézzük egy versenyt, most Mátét nem kérdezem, mert ő egyéniben játszik, hanem a lányokat, hogy például amikor most is az országos bajnokságon, ugye először egyéniben nyertetek, utána pedig, ha jól emlékszem, párosban második helyezettek lettek. Hogyan tudtok átállni fejben arra, hogy egyik pillanatban egyéniben vagytok, aztán pedig párosban?
4: Elég nehezen, mert ugye egyszer csak egyedül, utána pedig már ott ül mögöttem még egy ember, és hát egy kicsit úgy jó érzés, hogy nem csak egyedül vagyok, és hogy ott is még átbeszéljük a pályát, hogy fogunk menni, és ott is megbeszéljük, hogy meg tudjuk csinálni.
2: Lara?
3: Tényleg nagyon jó, hogy nem egyedül vagy, és hogy nem csak saját magad és a gondolataid vannak veled, átbírod beszélni futam előtt, viszont nagyon nagy koncentrációt igényel, főleg, hogy én ülök hátul. Úgy érzem, hogy nagyon nagy felelősség van rajtam. Egyes után elég nehéz átállni, hisz másra kell koncentrálni, és nem csak te vagy.
2: Ilyenkor például még ugye futam előtt még átbeszélitek, vagy átszoktátok gondolom beszélni, közben már nincs időt beszélgetésre.
3: Dehogy, levegőt se kapok, nem, ilyenkor nem szabad beszélgetni.
2: Nézzük akkor azt, hogy hogyan ünnepeltétek a győzelmet, hiszen tényleg hatalmas dologgal tértetek haza ide Magyar Kanizsára. Hogyan ünnepeltél, Máté?
5: De én vacsoráztam.
2: Ezen kívül?
5: Nem nagyon ünnepeltem.
2: Nem? Leila?
4: Hát én se nagyon ünnepeltem, családom büszke volt rám, és mindenki, ezért ez nekem nagyon jó érzés volt, és vacsorával.
2: Lara?
3: Nem ünnepeltem így külön, én örültem, hogy itthon vagyok, és csak bedöltem az ágyba, és pihentem, viszont legbelül ünnepeltem egy kicsit, mert nagyon büszke voltam magamra.
2: Ha már verseny, különben figyelitek a versenytársaitokat? Nézitek az ő technikájukat?
3: Igen, én különösen szoktam nézni az ellenfeleimet, ami nem mindig pozitív, hisz el tudja vonni a figyelmedet saját magadról, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy másoknak a technikáit is meglássuk, és tanuljunk tőlük.
2: Máté?
5: A versenytársaimra nem szoktam figyelni.
2: Leila?
4: Hát én ugye szoktam, én van, hogy ugye együtt evezek velük négyesben, és igen, én is szoktam figyelni, ami ugye valamikor nem túl jó, de tanulni is szoktam tőlük.
2: Van-e példaképetek, és ha igen, miért az az adott személy?
5: Most nincs példaképem, de amikor volt magyar kajakos kopasz Bálint, volt a példaképem. Azért legfőképpen, mert olimpiát nyert fiatalon?
4: Nekem Liza Carrington, új-zélandi kajakos, nem csak azért, mert nagyon sok aranyérme van és olimpiája, hanem egy kedves és pozitív ember.
3: Nekem soha nem volt így külön példaképem. Hát ez kicsit furán hangozott, de saját magamra néztem fel mindig, hogy milyen dolgokat értem el, és hogy mikre vagyok képes, és erre koncentrálok.
2: Mi a következő lépés, következő verseny, ami most itt a közeljövőben lesz, és mi az, amit mindenképpen javítani szeretnétek? A
4: következő versenyünk az majd egy ilyen válogató versenyszerű lesz, szintén Belgrádban lesz, hosszabb táv, úgyhogy arra rendesen fel kell készülni, és ennek a téli edzéseknek ez a lényege.
2: Mind szeretnétek javítani?
3: Én most váltottam evezőt, és a technikámon, a stabilitásomon szeretnék nyilván változtatni, meg a robbanékonyságomon.
2: És akkor így zárásképpen nézzük azt meg, hogy hogyan látjátok magatokat mondjuk 5-10 év múlva. Lara?
3: Hát én nagyon szeretném látni magam a nemzetközi vizeken, az élvonalba.
2: Sportolóként szeretnéd folytatni? Vagy?
3: Sportolóként szeretném, igen.
2: Leila?
4: Én is sportolóként, és én is nagyobb versenyekre szeretnék kijutni, és hogy szeretném látni, hogy ott vagyok az élvonalba, nem feltétlenül aranyéremmel, ezüsttel vagy bronzzal, de hogy ott szeretnék lenni.
2: Máté?
5: Jó lenne nemzetközi versenyekre kijutni.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok, és engedjétek meg, hogy még egyszer gratuláljunk, hiszen hatalmas dolog, amit tettetek, hogy országos bajnokok lettetek kajakozásban. Köszönöm szépen!

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radanovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat idén 8 helyi közösségben összesen 13 kilométernyi hálózatot épít ki. A fejlesztések 325 háztartás számára teszik lehetővé a gázhálózatra való csatlakozást. A vállalat arra bíztatja az érdeklődőket, hogy már a téli időszakban kezdjék el a szükséges dokumentáció beszerzését, hogy a következő fűtési idényben már gázzal fűthessenek. Befejeződött a sándori szeméttelep egykori nem megfelelően működő hulladéklerakójának több éves szanálása Szabadkán. A területet rendezték, az előírásoknak megfelelő rétegekkel lefették, és megközelítő út is épült. A munkálatok három részben valósultak meg a szerb környezetvédelmi minisztériummal együttműködésben. A beruházás célja a korábbi környezeti kockázatok csökkentése és a terület biztonságosabbá tétele volt. A munkálatok befejezése után is folytatódik a helyszín ellenőrzése. A munkálatok lezárásával az elkövetkező években rendszeres monitoring segítségével követik majd nyomon, hogyan változik és viselkedik a terület a rehabilitációt követően. A vizsgálatok eredményei alapján lehet majd pontosabb képet kapni arról, hogy a beavatkozás hosszú távon milyen eredményt hozott.
0: Választások 2026.
2: Nem számítunk tisztességes választási küzdelemre, minden szavazatot meg kell védenünk, emelte ki Ilias Rüdanovics, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek első helyén szereplő jelölt a közelgő köztársasági parlamenti választás kapcsán. A listavezető úgy fogalmazott, szerinte senki sem számít arra, hogy fair küzdelem következik. A jelenlegi hatalmi rendszert a maffiához hasonlította, amely szerinte foglyul ejtette az intézményeket, és mindent megtesz majd hatalmának megtartásáért. Srdanovic szerint a választási ellenőrzés döntő jelentőségű. A Danásznak adott interjúban Srdanovic arról is beszélt, hogy vereség esetén a hatalom részéről politikai felelősségvállalást és a választói akarat tiszteletben tartását várná el. A közösségi összefogás, a gazdaságfejlesztés és a helyi értékek megőrzése egyaránt központi szerepet kapott dr. Juhász Bálint Gombosra és Doroszlóra tett látogatásán. A VMS képviselőjelöltjei és a helyi tisztségviselők a tűzoltók fejlesztéseit, a mezőgazdasági és gazdasági beruházásokat, valamint a művelődési életet szolgáló eredményeket tekintették meg.
0: Választások 2026.
2: Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasító partján. A több héten keresztül folyó kutatómunka során a terület vonuló madarait figyelik és gyűrűzik meg. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. A rendszeres kutatások eredményeként a Ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. A tábor a Palics-Ludas Közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesülete segítségével valósul meg.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van, délután is marad a kellemes őszi időjárás, holnap is többnyire napos időre lehet számítani, 22-26 fokos maximumokkal, csütörtökön pedig 23-25 fok közötti csúcshőmérséklet várható, csapadékra nincs kilátás.
3: Aktuális.
0: Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket
3: a Régió Rádió hullámain is.
0: A Régió Rádió hullámain is.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. Hallgatóink
1: Csantavéren is nagyon alacsonyak voltak a kapások hozamai. A napraforgónál 800, illetve 850 kg, a kukoricánál pedig alig több, mint egy tonnát sikerült betakarítaniuk a gazdáknak holdanként, ami az idei termelési költségek lefedésére sem elegendő. A izosertések felvásárlási ára is a tavalyi szinten van, 210-220 dinár között. Fizetnek értük a felvásárlók, mondta Balogh Zsolt, csantavéri sertés tenyésztő. A termelővel Vitkovics Alexander beszélgetett.
2: Milyen hozamokat értek el Csantavéren és környékén?
3: A hozamok azok inkább a katasztrofális szót használnám legszívesebben, ugyanis az idei évben a kapás növények nagyon-nagyon rossz termést produkáltak. Konkrétan nálunk a kukoricával nem tudtunk elérni egy tonna per hold termést. A napraforgóból is körülbelül ilyen 800-850 kg volt az átlagunk, úgyhogy ez egy nagyon rossz év ilyen szempontból, és erre halmozódik még az a dolog, hogy az árak, felvásárlási árak világpiacra hivatkozva hihetetlenül nyomottak, kukoricából főleg, de a napraforgónál is a végleges ár, amivel előjöttek, nem ér el az 50 dinárt, és hiába is említi még az emberek, vagy termelők, hogy a nemzetközi tőzsdéken messze-messze magasabb árakon jegyzik a napraforgót. Felvásárlókat nem igazán izgassa ez a tény, mondjuk úgy, és nem is úgy néz ki, hogy netán erre az árra még hajlandóak volnak bár valami összeget fizetni.
2: Én megértem azt, hogy mindenkinek keresni kell, aki ebben a láncban van, de azért már nehogy 30%-os hasznonra tegyenek szert a mezőgazdasági termelők verejtékén.
3: Hát az idei év ez úgy néz ki, hogy ez így fog kinézni, vagy sőt, mi több lehet, hogy még nagyobb haszonkulcssal fognak bizonyos felvásárlók dolgozni. Most nevezhessük ezt piaci erőfölénynek, illetve monopolnak, összebeszélésnek, tehát a tényeken ez nem változtat sajnos.
2: Említette az összebeszélést, ez gyakorlatilag a piacon tilos, hivatalosan.
3: Igen, hivatalosan tilos.
2: Kanyarodjunk vissza a sertéstenyésztéshez. Említettem a bevezetőmben, hogy otthon keverik a takarmányt. Ez most előnyt jelent jelen körülmények között, az alacsony árak mellett, hogy saját maguk tudják azt a tápot eléállítani, amit feletetnek a jószággal, mint hogyha mondjuk kéztápot vennének ugyancsak viszont eladóktól.
3: Hát a kéztáphoz képest mindenféleképpen előnyt jelent, bár a mostani piaci helyzetben sokkal egyszerűbb lett volna megvásárolni a kukoricát, mert annyira kevés termet, hogy az önköltségét nem tudtuk ezzel a termésmennyiséggel lefedni. Egyelőre a szójapogásnak vagy szójadalának az ára indult egy kicsit felfelé, tehát abból most egy kicsit próbálunk majd raktározni nagyobb tételt, még az árak elfogadhatóak. Nem tudom, hogy ezeken szinten megáll, vagy tovább fog emelkedni az ár. Ez megint a kereskedőknek a hozzáállásán fog múlni, illetve még a premixek még nem vettem észre, hogy emelkedtek volna eddig.
2: Árba. De nem árt egy kicsit előre gondolkodni.
3: Hát igen, most pillanatnyilag abból indulok ki, hogy az üzemanyag árak nagyon elszálltak így a világpiacon, tehát előbb-utóbb ez le fog csapódni mindenhol. Valamilyen szintén lehet, hogy csak 1-2%-os növekedésről lesz szó, lehet, hogy akár komolyabbról is, ezt sajnos nem látjuk előre, mert ugyanúgy itt is a kereskedőkön is múlik a dolog, de pillanatnyilag a anyagi helyzetünkhez mértem, majd megpróbálunk egy kicsit előre készíteni, pár hónapra előre tételeket, és akkor talán egy kicsit, hogy ha netán esik a hízóár, akkor egy kicsit tudjunk kompenzálni, bár a tavaszi 130 dináros árhoz képest most elfogadható, de sajnos nem tudunk számolni előre, hogy marad ez a 210-20 dinár, ami most napi ár a hízóknak, vagy netán növekszik, és ki fog tartani, vagy újra megjön a tél, és akkor egy nagyon, nagyon nyomott és önköltségi ár alatti ár fog jelenni a piacon meg.
2: Említette a sertéstárakat, ez most, ha összehasonlítja mondjuk az elmúlt esztendő azonos időszakával, akkor itt most javulás tapasztalható, vagy pedig visszaesés, vagy stagnálás?
3: Hát azt hiszem a tavalyi évhez, a hasonló időszakhoz képest egyelőre egy stagnálás. Körülbelül ezek az árak voltak, most fejből nem emlékszek vissza, hogy pont ezek az árak voltak, de ezek az árak meg voltak, vagy esetleg egy kicsit magasabbak. Meglátjuk, hogy meddig fog kitartani az az ár. Mondjuk az egész évben hatalmas mennyiségű kocát küldtek Vágóhídra. Meglássuk, hogy most ugye tehát a Szerbiának saját termelése az messze nem tudja fedezni a fogyasztást. Mindenféleképpen hoznak be húst, akár fagyasztott, akár friss vagy kész terméknek. Itt a kérdés az, hogy milyen mértékben, és ez mennyire fog kihatni a piac működésére.
2: Mit tapasztalt, mennyire számolták fel jószág állományaikat, vagy gondolkodnak azon a sertéstenyésztők, hogy ezt megtegyék, vagy amit leggyakrabban csinálnak, hogy háztáilag saját családjuk ellátását biztosítják csak ebből, tehát nem akarnak piacot termelni.
3: Hát szerintem akik nálunk ott a faluban még kicsit mondjuk komolyabban foglalkoznak, azok többé-kevésbé kitartanak, vagy próbálják fenntartani az állományt. Ez a háztáji dolog, ez érdekes, én ezt úgy érzem, hogy inkább kiveszélyben van, átalakulóban vannak a fogyasztói szokások, és úgy vannak vele, hogy bizonyos húsrészeket szeret például a család, és akkor csak megveszik aztat, hogy ne kelljen aztán még gondolkozni a fennmaradó részekkel, tehát egy csonttal, egy szalonnával, vagy kinek mi az igénye, vagy ki mit szeret, de azt igen is lehet venni, hogy vannak, ahol például csak a színhús kell a családnak, és semmi más úgymond nincs szükségük, de ugyanakkor aki tényleg szereti, vagy tudja, mi a jó dolog, tehát ugyanúgy megvan a szalonnára is a kereslet ilyen szempontból, tehát hallani az emberektől, hogy van, aki szereti, és akkor egy nagy súlyú sertés szeretne vágni, aminek lesz szalonnája is, tud kolbászt is tölteni, és ilyen dolgok.
2: És beszélgetésünk végén támogatásokról is ejtsünk néhány szót, akár a földműveseknek nyújtott támogatásokról, akár a jószágtartóknak nyújtott támogatásokról. Ezzel kapcsolatosan milyenek a tapasztalatai, és milyen észrevételei vannak?
3: Hát a területalapú támogatás első részét, úgymond azt a tavaszon, vagy kora tavaszon, az nagyon gyorsan kifizette a minisztérium. Utána következett a tenyészállatokra is a kifizetések, tehát mondjuk relatív időben, itten június környékén azt hiszem azokra is megkaptuk a támogatást. A hízóállatoknál még hozzá se kezdtek a dokumentumok feldolgozásához. Épp egy pár nappal ezelőtt néztem rá az e-agrárba. Az üzemanyag az kicsit döszögve, kicsit így, kicsit úgy, az működik, tehát működik a visszatérítés, de inkább lassabban, de a pénz megjön, meg persze ez a jövedéki adónak a variálása miatt így most kisebb az összeg is, azt hiszem ilyen 39 dinár környékére csökkent, valami százalékos elszámolás alapján, azt hiszem így tudnám ezt elmondani. Az őszi részre, amit ígért a minisztérium, hogy a tárgyalatok támogatás, vagy valaki magtámogatásnak nevezi, vagy mindenki máshogy, arról pillanatnyilag nagyon hallgatnak, senki nem is akar nyilatkozni, hogy egyáltalán lesz-e belőle valami, úgyhogy ezt mind növénytermesztés szemszögön nagyon várnánk, mert az őszi termések azok tényleg az önköltségi ár alá tettek mindent, illetve a hihetetlenül alacsony felvásárlási árak is azért nagy problémát jelentkeznek a termelék nagy részénél.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Felvásárolok porcelánfigurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobelineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat is, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon lehet. 063 699 224. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Kedves hallgatóink, regionális találkozót tartott a hétvégén a Topolyai 3 plusz nagycsaládosok egyesülete. Cservenák Kancsár Izabellát, a szervezet elnökét hívtuk fel. Köszöntöm a műsorban.
2: Én is köszöntöm Önt is, a rádióhallgatókat is.
1: Először a 3 plusz nagycsaládosok egyesületéről kérdezném, mikor alakult, milyen céllal?
2: Egyesületünk 11 évvel ezelőtt alakult. Az iskolában, mivel én tanügyben dolgozom, az iskolában egy beszélgetés egy akkori szülőmmel kapcsán indult el, ott nála is 3 gyerek volt nálam is, illetve még egy kolléganőnél, és elkezdtünk nyomozni, hogy régen volt-e Topolyán, akkor ugye kiderült, hogy igen, működött előtte nagy családos egyesület, illetve ugye az internet segítségével ráakadtunk a Vancsesz néhai elnökére, Krizsán Vilmosra, vele fölvettük a kapcsolatot, és így indult el akkor a mi szerveződésünk.
1: Beszéljünk arról, hogy hány tagja volt alakuláskor, és most hány tagja van az egyesületnek?
2: Körülbelül 40 család, ugye nem is taglétszámot tudok mondani, vagy család létszámot, ugye. Ez az évek folyamán változó. Ugye az alapszabály szerint az éves tagsága az annak van meg, aki befizeti a tagsági díjat, de mi erre nem szoktunk annyira szigorúan nézni, úgyhogy bármilyen rendezvényünk van, nyitott és jöhetnek a tagcsaládok, akik előzőleg is már aktívabbak voltak.
1: És beszéljünk arról, hogy a szervezet nevéből azért lehet, hogy kiderül, de a hallgatóknak is mondjuk el, hogy mi is számít nagy családnak, hány gyereke van egy nagy családosnak, nagy családnak.
2: Igen, nagy családnak a 3 és annál több gyermeket nevelő családok számítanak. Viszont a mi egyesületünk statutumában úgy van benne, hogy már az ikres családokat is teljes körű tagjainknak tekintjük, mivel az alapító tagok közül 3 családnak is ikrei voltak, és így úgy gondoltuk, hogy egy kicsit őket is pártfogoljuk.
1: Mondja el azt, hogy Topolyán a tagjai közül hány gyermekes a legnagyobb család, lehet erről tudni?
2: Hát alapító tagunk szintén a hölgy, illetve vele párhuzamosan visszük az egyesületet, Tóth Gabriella. A hölgy 12 gyermeket szült, illetve a férjnek az első házasságából van még 4, tehát mondhatom, hogy 16 gyermekes.
1: Igen, hát ez még logisztikailag is eléggé érdekes lehet. Mi is volt már, hogy készítettünk nagy családossal interjút, és amikor arról mesélt, hogy mennyi kenyeret, mennyi tojást, mennyi tejet kell venni, csak hogy egy napra legyen, az is eléggé érdekes
2: bizony,
1: dolog.
2: Bizony, kihívás. Na, bár már most ugye sokan fölnőttek, de én ismerem egészen a gyerekek kicsikora óta őket, hát valóban biztos, hogy minden nap az egy kihívás előteremteni nekik mindent, így van.
1: És hogyha a munkáról, kihívásról beszélünk, az egyesület milyen tevékenységet végez, milyen programokat szerveznek, hogyan segítik a nagycsaládokat?
2: Úgy szociális értelemben segítségnyújtás nem tudok felhozni. Ugye mindannyian hivatás mellett többnyire egyetemi végzettséggel voltunk az alapító tagok, illetve az aktív tagok is. Inkább az érdekvédelemre mentünk rá, mint a segítségnyújtásra. De amikor adódik alkalom, akkor persze ilyen akciókat is szoktunk szervezni. Az állandó jellegű programjaink minden évben anyák napjára egy rajzpályázat, azt a község általános iskoláiban is az óvodában hirdetjük meg. Ilyenkor díjazni szoktuk a beérkező munkákat egy szerény ajándékkal. Egyébként a programjaink meg igazából forrásfüggőek, attól függ, hogy hány helyre tudunk beadni pályázatot, illetve mennyi a nyertes pályázat belőle.
1: És egyébként a 3 plusz nagycsaládosok egyesülete tagja a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, a vajdasági régiót képviselik. Rendszeresen szerveznek találkozókat a Kárpát-medencében, hogyan néznek ki ezek?
2: Van, mi ugye a Vajdasági Ernyő Szervezetnek, a Vancsesznek is tagjai vagyunk, és általuk kerültünk kapcsolatba a Kárpát-medencei Családszervezetekkel, és 23-ban teljes körű tagságot nyertünk, ugye fölvettek a tagjaik közé, és azóta ugye több egyesülettel kapcsolatot létesítettünk, ezek a találkozók többnyire ősszel és tavasszal vannak, meg szervezve az ősz és a tavaszi közgyűlés. Ilyenkor minden külhoni régióból, illetve az anyaországból összejönnek az egyesületi vezetők, ez közel 100 fő, amikor is az egész évi munkáról beszámolók hangzanak el, illetve az őszi találkozón mindig lehetőség van csatlakozni is új tagoknak. Per pillanat épp az őszi találkozójára készül maga a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, készül egy jubileumi kiadvány, mert hogy idén ünnepli 25 éves fennállását a KCS. És 2 évvel ezelőtt a vajdasági régió vezetői engem delegáltak a KCS-nek az elnökségébe, úgyhogy most a régiónak az elnökség, innen választott elnökségi tagja én vagyok, és elnökasszonnyal beszélgetve jöttünk arra az ötletre, hogy régiónként is kellene egy találkozót szervezni. Ez még tavaly megszületett ez az ötlet, és akkor az idén tavasszal, amikor lehetőség nyílt a tartománynál pályázni, akkor én erre a régiós találkozóra pályáztam, illetve a KCS is egy anyagi hozzájárulással segítette ezt a rendezvényt. Tulajdonképpen a Tisza Kálmán falvai művelődési egyesülettel karöltve szerveződött meg most opaján ez a hétvége, ahová a KCS elnökségi tagjai és a vajdasági régió minden vezetője volt meghívva.
1: Igen, ez pont a hétvégén volt ez a program, és említette egy kicsit a pályázatokat is. Beszéljünk azért a támogatókról, milyen szervezeteken keresztül, hogy sikerült támogatni ezeket a kezdeményezéseket?
2: Minden évben a Bethlen Gábor alapnál pályáztunk, a tartománynál is több évben átadtuk a pályázatunkat. Ez nem mindig volt sikeres, illetve tavaly sajnos történt egy olyan, hogy nyári programra szerettünk volna pályázni, de nagyon későn sikerült a szerződést aláírni, és így ezt a programot már nem tudtuk megvalósítani. Emellett a Magyar Nemzeti Tanácsnál minden évben szoktunk kapni támogatást, illetve a KCS-nek van egy belső pályázata, onnan nyerünk forrásokat. Az idei Magyar Nemzeti Tanácsos támogatásból az egyesületünk elnökségi tagjainak pólókat vásároltunk a logónkkal ellátva, illetve ajándékszatyrokat és mellényeket. Azért, mert ugye sokfelé megyünk, sokfelé vagyunk hívva, hogy legyen egy egységes megjelenésünk, és felismerjenek bennünket.
1: Cservenák Kancsár Izabellának nagyon szépen köszönjük, hogy mindezekről beszámolt nekünk, és a szervezetnek további sikeres munkát kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm, mi igyekezni fogunk. Viszont hallásra.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: minden korosztályt. Este 7-től a Mozaik Partiben csap a húrok közé, 22 órától pedig DJ Wright pörgeti tovább a bulit. A rendezvény házigazdája a Mofis ifjúsági tanács. Hozzátok a csapatot, és bulizzunk együtt! Október 3-a, Bácskosútfalva, Oktoberfest. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán, újításokkal indul a tanév a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasi tó partján. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, következnek a részletek. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják. A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. Vajtai Viktória a mikrofonnál.
4: A Pestcsara utcában már javában zajlanak a munkálatok. A közvállalat szakemberei már megkezdték a hálózat bővítését, a gázvezetékre való csatlakozás kérelmét pedig már átadhatják az érintett háztartások. Radulovics Horváth Tímea, a Szabadkai Gázművek KKV igazgatója.
5: 7 helyi közösség területén lesznek beruházások, Maghetes helyi közösség területén, Kisbajmok helyi közösség területén, a Pestori helyi közösség területén, Ludas helyi közösség területén, Kelebi, a Sétárd és a Gát helyi közösség területén, mindössze 13 km hosszúságban. A beruházások összértéke 25 millió dinár, áfa nélkül a tervezői összeg szerint, amit nagyon fontos elmondani, hogy ez 325 egyéni háztartásnak ad lehetőséget, hogy rákapcsolódjon a gázvezetékre, és a Szabadkai Gázművek Közvállalat ezt saját önerőből, tehát pénzügyi lehetőségéből finanszírozza ezeket a beruházásokat.
4: A csatlakozási kérelem átadása azonban csak az első lépés. A folyamat ugyanis a teljes dokumentáció beszerzésével és elkészítésével jár. Az illetékesek biztatják az érdeklődőket, hogy használják ki a téli időszakot, amikor november 1-től leállnak az építkezési munkálatok. Időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat, hiszen a következő fűtési idényben így már gázzal fűthetnek. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
6: Az idei évben megkezdődtek a beruházások olyan helyi közösségekben, kültelepüléseken, ahol a szabadkai gázművek akár műszaki, akár pénzügyi okok miatt nem tudta vállalni a gázhálózatnak a bővítését. Ott az országos Szerbia Gáz közvállalat vállalta magára ezt a feladatot, és 15 kültelepülésen az idei és jövő évben ki fogja építeni a gázvezetéket, tehát olyan helyi közösségekben is lehetőség lesz rácsatlakozni a gázhálózatra, ahol eddig nem elképzelhetetlen volt, hogy lesz egy ilyen opció.
4: A gázművek szolgáltatásainak könnyebb követését egy ingyenes androidos alkalmazás is segíti. A felhasználók egyebek mellett nyomon követhetik a fogyasztásukat, és a költségek befizetését is elintézhetik az alkalmazáson keresztül. Emellett közvetlen kommunikáció is létrejöhet a felhasználók és a közvállalat között.
7: Választások 2026.
3: Megkezdte a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Újrakezdés, közölte a lista vezetője Mezei Zoltán és a VMU. A támogatói aláírásokat a héten több vajdasági településen is várják. Szabadkán szeptember 30-án, október 1-én és 2-án a Korzón található újrakezdés irodában lehet aláírni, emellett a Sántich utcában is lesz aláírásgyűjtés. Hajdujáráson, Palicson, Csantavéren, Bácskosútfalván, Magyarkanizsán, Zentán, Óbecsén és Topolyán szintén meghatározott időpontokban várják a támogatókat. Az aláíráshoz személyigazolvány szükséges. A támogatói aláírásgyűjtés helyszíneiről és időpontjairól a részleteket a Vajdasági Magyar Újrakezdés Facebook oldalán élhetik el az érdeklődők, de honlapunkon a panonrtv.com-on is megtalálhatók. A Magyar Összefogás listája már nem gyűjt támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, mondta Fremond Árpád Facebook videójában. Elmondása szerint az elmúlt napokban több választópolgár is arról érdeklődött, hogy továbbra is lehet-e támogatni aláírással a Magyar Összefogás listáját, miután olyan megkereséseket kaptak, amelyek szerint még a héten is gyűjtik az aláírásokat. Hozzátette, hogy az aláírásgyűjtést már lezárták, a listát pedig átadták.
8: A tegnapi nap folyamán többen is azzal a kérdéssel fordultak hozzám,
0: hogy a Magyar Összefogás listája gyűjti-e még a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra, ugyanis őket azzal keresték meg, hogy a héten még aláírhatnak a Magyar Összefogásnak. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy mi befejeztük az aláírásgyűjtést, átadtuk a listánkat, kihirdetése került a választási listán. Ne hagyjuk azt, hogy félrevezessék a közösséget, a Magyar Összefogást senki sem verheti szét.
7: Választások 2026.
3: Mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mehatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. Halász Zoltán riportja.
2: Énekszóval kezdődött az ünnepélyes tanévnyitó a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. A megnyitón bemutatkozott az intézmény vezetősége, és fogadták az új hallgatókat. Nagy Mélykúti Csongor már kíváncsian várja az előtte álló tanévet.
8: Azért választottam a 5-öset, mivel ugye kiskorom óta már érdekel az informatika, és úgy éreztem, hogy szeretném bővíteni ezt a tudástárat, és ezt láttam a legmegfelelőbbnek erre.
9: Vannak-e valamilyen elvárásaid? Van olyan tantárgy, ami kifejezetten felkeltette az érdeklődésed?
8: Kifejezetten igazából a szoftverfejlesztés és a programozás része feltette fel az érdeklődésemet, meg a mesterséges intelligencia későbbiekben ilyen tantárra is lesz sor. Igazából különösebb elvárásom meg nincsen.
2: Zlatko Csovics, a főiskola igazgató helyettese szerint meglepő volt az informatikai képzés iránti mérsékeltebb érdeklődés. Úgy véli, ebben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalan média visszhang is szerepet játszhat. Hangsúlyozta, a mérnöki tudás továbbra is nélkülözhetetlen, ezért az intézmény gyakorlatorientált, folyamatosan megújuló képzéssel alkalmazkodik a szakmai igényekhez.
10: Mondhatjuk, kicsit korszerűbb tantárgyokkal fognak találkozni. Próbálunk évente mindig ezeket a tanulási, oktatási módszereket újítani, új dolgokat bevezetni, hogy ne legyen ugye unalmas, és nálunk a hangsúly mindig a gyakorlati tudáson van. Úgyhogy bízok benne, hogy az idei generáció is örülni fog ennek, amit kapni fognak nálunk a főiskolán.
2: A gyakorlatorientált szemléletet az intézmény folyamatos technológiai fejlesztésekkel is erősíti. Az idei tanévben olyan új eszközök is bekerülnek az oktatásba, amelyek több szakon is közvetlenül használhatók. Fürszner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója.
11: Az idei évet néhány kisebb beruházással újítottuk, hogy úgy mondjam, mobil robotok területén, amelyeket most fogunk bevezetni először az oktatásba. Erre büszkék vagyunk, mivel hogy ipari robotunk vannak, és ezek a robotok azért hasznosak az oktatásban, mert minden szak alkalmazni tudja őket valamilyen szinten.
2: Az igazgató hozzátette, az idei tanévben mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a főiskolán. A gólyák körülbelül kétharmada magyar nyelven folytatja majd képzését.
3: Őszi madárgyűrűző tábor tartanak a Ludasító partján. A több héten keresztül folyó kutatómunka során a terület vonuló madarait figyelik meg. A tábor célja a madarak és az általuk használt útvonalak, élőhelyek feltérképezése, védelme. Balogh Sára riportja.
12: Már a kora délelőtti órákban szép számú madarat sikerült befogniuk a szakembereknek. A befogott madarakat ezután egyedi azonosító gyűrűvel látták el. Szabó Viktor szervező.
13: Amikor a gyűrű rákerült a madár, akkor különböző adatokat mérünk rajta. Egyes adatok szükségesek ahhoz, hogy meghatározzuk a fajt, más adatokat azért használunk, hogy a madárnak a kondícióját felmérjük, mivel a gyűrűzésnek az egyik fontos momentuma az, hogy az adatoknak köszönhetően egy-egy területet fontosnak tudunk minősíteni, vagy akár védettség alá is helyezni, mert ez fontos megálló, vagy pihenőhely, vagy fészkelőhely a madarak számára. Így ezért olyan adatokat is felveszünk, ami a kondíciójukat illeti, mennyire fejlett az izomzatuk, a zsírszövet mennyire van szétterjedve a testükön, illetve a vedlésüknek melyik fázisában tartanak.
12: Az így gyűjtött adatok a határokon átívelő kutatásokban is hasznosak lehetnek. A rendszeres kutatások eredményeként a Ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, illetve 120 fajt jelöltek meg gyűrűvel. Szekeres Otto, a Riparia Természetbarátok Egyesületének tagja.
14: De egy a gyűriző tábor keretén belül nagyjából ilyen 110-120 faj az, ami a hálóba szokott kerülni, és itt időnként előkerülnek olyan ritkaságok is, amelyek országosan lehet, hogy egyszer vagy mindössze kevesebb, mint 10-szer fordultak csak elő. Ugye az előző évekből volt egy ilyen barna füzikénk, aki egészen a keletről érkezett ide a vonulás ideje alatt, illetve vándorfüzikét fogtunk már, de a standard az nyilván az itt költő nádi poszátákból jön ki a tömeg, illetőleg nádi sármányok képezik a fogásnak az ömét, és az éves, hát úgymond ott gyűrűzött madár mennyiség az mindig megközelíti a 10 000 madarat az egy év alatt, tehát 10 000 madárra kerül itt gyűrű.
12: A gyűrűzés nem csak a madarak azonosítását szolgálja. A résztvevők és a szakemberek a begyűjtött adatok alapján fontos információkhoz jutnak a madarak vonulásáról, az állományok változásairól, valamint a természeti változásokról is. A tábor a Palics-Ludas Közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesülete segítségével valósult meg.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szerbiai bárányokat szállítanak Izraelbe. Magyar kulturális hetet tartanak Belgrádban. Jönnek a részletek. 6 000 bárány szállítottak ma el az Adorjáni Kontakt Kft. Telephelyéről Izraelbe. Az export kapcsán a reggeli órákban a helyszínre látogatott Dragan Glamocsics ügyvezető mezőgazdasági miniszter és Juhász Attila ügyvezető mezőgazdasági államtitkár. Korom Sarolta a mikrofonnál.
15: A reggeli órákban 6 000 bárányt szállítottak ki a Kontakt Kft. Adorjáni telephelyéről. Az állatok Izraelbe kerülnek. A vállalat rendszeresen foglalkozik bárányok értékesítésével, a külföldi piac pedig fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Borsos Csaba, az Adorjáni Kontakt Kft. Tulajdonosa.
16: 3 éve, hogy kinyitottuk ezt a kiviteli farmot, azóta szállítunk folyamatosan külföldre. Ezek a mai bárányok, ezek Izraelbe fognak kikötni. Az idén ide először szállítunk Izraelbe, utoljára tavaly júniusban. Rakottunk az idejében már, rakottunk Líbiába is és Algériába is.
15: Az idei évben már ez a 3. hasonló szállítmány, decemberben pedig újabb külföldi értékesítés várható. A kivitel a hazai állattartók számára is fontos, hiszen újabb piacokat és értékesítési lehetőséget biztosít számukra. Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár.
17: Amiről keveset beszélünk, viszont ugyanúgy fontos, és a minisztériumnak egyik nagyon fontos aktivitása az az új piacoknak a úgymond olyan ambientum megteremtése, ahol ugye külföldi piacokat tudnak a gazdák tud szállítani az állattenyésztési ágazatból a gazda. Így megnyitottuk ezeket a piacokat, lehetővé tettük, hogy állategészségügyi szempontokat összehangolva a vevőországban ugye lehetőséget nyitottunk arra, hogy ezek az állatok ugye ott értékesítésre kerüljenek.
15: A minisztérium célja, hogy az állattenyésztők számára további külföldi piacokat nyisson meg, miközben az exporthoz szükséges feltételeket is biztosítja. A juhtenyésztést közvetlen támogatásokkal is ösztönzik. Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. Minden egyes bárány után 2 000 dináros állami támogatás jár, míg minden tenyészjuh után évente 10 000 dinár igényelhető. Aki minőségi tenyészjuhot szeretne vásárolni, az évente 50-65%-os visszanemtérítendő állami támogatást kaphat. És ami fontos, itt érdemes beruházni, hiszen van lehetőségünk értékesíteni. A miniszter szerint a juh ágazat mellett a következő export lehetőség a fiatal hízómarha ágazat előtt nyílhat meg.
3: Magyar kulturális hetet tartanak Belgrádban. A belgrádi Városi Könyvtár és a Collegium Hungaricum közös szervezésében zajló Mozaikum Hungaricum elnevezésű rendezvénysorozat keretében a magyar kultúrát és hagyományokat mutatják be a szerb fővárosban. Pető Attila és Vajtai Viktória beszámolója.
4: A belgrádi Városi Könyvtár és a Collegium Hungaricum évek óta jó együttműködést folytat. Az egyhetes programsorozatot azzal a céllal szervezték meg, hogy erősítsék az interkulturális párbeszédet, valamint szélesebb körben megismertessék a magyar kulturális értékeket a szerb fővárosban. Violetta Györgyevics, a belgrádi Városi Könyvtár tanácsadója. Azért, hogy közönségünk megismerkedhessen az építészettel, a gasztronómiával, a könyvekkel és mindazzal, ami fontos a magyar hagyományok szempontjából, és hogy ezt a kulturális közeget a lehető legreprezentatívabb módon mutassuk be. A rendezvény sorozat a Bauhaus építészeti stílusra fókuszáló kiállítás megnyitójával kezdődött, amelynek keretében az irányzat hatására 1931-ben megépült budapesti napraforgó utcai kísérleti lakótelepet is bemutatják. Megyeri Gábor, a Magyarországi Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület alapítója.
18: Ezt tartottuk fontosnak, illetve egyrészt az utcát bemutatni, másrészt nagyon fontosnak tartottuk, hogy az utca lakóit is bemutatni, hogy az, hát lassan most már 100 éves az utca története, hogy hogyan változtak, kik laktak ott, és milyen híres emberek laktak ott. Mert ez mindig egy preferált utca volt a Budapesten, az igazság, és például itt nagyon örülök, hogy ki lett állítva Petrovics Emiről is egy póster, aki a Vajdaságban született, és hát odahaza viszont egy rendkívül híres zeneszerző volt évekig.
4: A kiállítás létrejöttében a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ is közreműködött. Maxim Eliza Luca, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ művészettörténésze.
19: Mi a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrizzük például Zeidner Zoltán fotóhagyatékát, aki a Napraforgó utcai Bauhaus telepet, mint a lakótelepet lefotózta, amikor elkészült, úgyhogy emiatt nekünk ez nagyon fontos.
4: A kiállítás október 18-áig tekinthető meg a belgrádi városi könyvtár épületében. Ugyanezen a helyszínen a következő napokban koncerttel, olvasói klubbal, a Tokaji Borvidék bemutatásával és filmvetítéssel is várják az érdeklődőket a szervezők.
3: Gyertyafényes görzsfinestet tartottak a Görög Sisters közreműködésével a Szabadkai zsinagógában. A New Yorktól Párizsig című hangversenyen Görög Noémi és Görög Enikő két zongorán szólaltatta meg George Gershwin legismertebb dallamait. Az amerikai zeneszerző műveiben a klasszikus zene, a jazz és a modern városi ritmusok sajátos módon találkoznak. Halász Zoltán beszámolója.
2: A zongora dallamai a gyertyafényes atmoszférában különleges, emelkedett hangulatot teremtettek a zsinagógában. A koncert iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Kávai Bózsó Ildikó.
20: Először 8-osként még általános iskolában találkoztam vele, idősebb barátnőim voltak, és ők mutatták meg még egy ilyen régi bakelit lemezen. És valahogy akkor annyira egy varázslatos volt ez, és megfogott, úgyhogy azóta is szívesen hallgatom.
2: Gershwin dallamosságát egy zongora dúóban előidézni egyszerre jelent kihívást és szabadságot is. Görög Noémi elmondta, hogy George Gershwin alkotásai gyakorlatilag két műfaj határán táncolnak.
21: Tehát 1928-ban, amikor Gershwin megírja az Egy amerikai Párizsban, akkor tulajdonképpen műfajt terem, mert létrehozza az amerikai klasszikus zenét azzal, hogy egy klasszikus, tradicionális európai formához hozzáadja a jazznek, meg a bluesnak a különböző elemeit. És természetesen teljesen spontán, de megteremtődik az amerikai klasszikus zene. Úgyhogy nem feltétlenül foglalkoztunk ezzel azelőtt sokat, de nagyon nagy szeretettel készültünk erre. Ugye itt több műfajt kellett meghallgatni, gondolkodni rajta, egy kicsit kiléptünk úgymond a komfortzónánkból.
2: A gyertyafényes őszi koncertsorozat első estéjén New York pezsgése és Párizs eleganciája találkozott a zsinagóga falai között, ahol a jazz, a blues és a klasszikus zenevilága állt össze egy különleges zenei egységgé, mondják a szervezők. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
22: Az éves tervünk szerves részeként kerül megrendezésre és megszervezésre az őszi gyertyafényes hangversenysorozat, amelynek első estéje a New Yorktól Párizsi görzsfinest, egy igazi amerikai hangulatú, amerikai dallamokból összeállt repertoár vár ma minket a Görög Sisters jóvoltából. Azt gondolom, hogy mindenki, aki egyet váltott erre az estére, nem fogja megbánni.
2: A gyertyafényes görzsfinest az őszi, három hangversenyből álló koncertsorozat egy szelete. A koncert középpontjában ezúttal a jazz és a blues karakteres zongoravilága állt. A sorozat novemberben folytatódik, a zsinagóga közönségét Mozart requiemje, valamint egy hangulatos őszi jazzest várja.
3: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
1: időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van, a délután folytatásában is marad a kellemes őszi időjárás, holnap is többnyire napos időre lehet számítani, csapadékra nincs kilátás. Megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap Bíró Tamara érkezik friss hírekkel. Minden jót, a viszonthallásra!
5: Minden, ami számít, egy helyen.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Nélkül!
1: Körhinta, pörögjenek velünk! 16 óra múlott pontosan 31 perccel kezdetét veszi mai keddi körhintánk itt a 107,1-en, és fel lehet még ülni a most induló ringdispire egészen 20 óráig legyenek itt velünk, hát meg utána is természetesen. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Szabó Tibor és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Rövid hírekkel jövök minden órában, természetesen közérdekű infókkal, programokkal, és nagyon sok jó zenével már is indítunk Sugárlóffal, és a hajnalig még van időm.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Betyárnap és főzőverseny október 4-én, vasárnap a Ludasi Vásártéren. Marha, sertés és birkapörkölt főzőversenyre nevezhetnek a csapatok. Jelentkezés és információ a 024 229 419-es telefonszámon, munkanapokon 13 óráig. Finomabbnál finomabb falatok, jó hangulat és fergeteges családi szórakozás vár mindenkit Ludason, október 4-én, vasárnap. 024 229 419.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
6: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
7: Minden stabil, papám! Pakold össze magad, és hajrá!

0: Képzeld el azt, képzeld el újra.
1: Körhinta.
2: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
1: 16 óra múlt 44 perccel, és már is jövök, mégpedig egy kis közérdekű információval. Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás holnap szerdán, szeptember 30-án. Bajsa, Tornyos, Cserepes, Bácskos útfalban, Magyar Kanizsa, Bajmok kispiac, Szabadka, Palics, Hajdújárás, Csantavér egyes utcáin és részein. Na már most, még több info ezzel kapcsolatosan, hogy konkrétan melyik utcában, hánytól, meddig. pannonrtv.com közérdekű fűre kell kattintani, ott tudják elolvasni, és amíg fontos, még egy őszi nagy takarítás, szeptember 24-e és december 11-e között szervezi meg a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat. Szeptember 30-án szerdán és október 1-én csütörtökön Nagyfényhelyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, Belgrádi út és a Rádekoncsár utca sarkán, Belgrádi út és a Jovánzmáj utca sarkán, Csantavéri út és a Jovánzmáj utca sarkán, a Vladimir Nadzor és Iván Milutinovics utca sarkán, illetve a Vladimir Nadzor és a Vaszáp Pelagics utca sarkán. Ezzel kapcsolatban is bővebb info pannonrtv.com közérdekű fül.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: 17 óra van, rövid híreket hallhatnak a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában, az alacsonyabb hőmérséklet és az iskola kezdés is hozzájárult a megbetegedések terjedéséhez. Snežana Kalabić orvos szerint a betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaporásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. A tünetek általában 2-től 7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is fennmaradhat. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A Szabadkai Gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. És mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnikai, mechatronikai, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. És nézzük, hogy hány fokot mérhetünk. Per pillanat 24 fok van Szabadkán és környékén. Holnap az időjósok szerint hasonló lesz a helyzet. 25-26 fokot mérhetünk majd. Szikrázó napsütésben lesz részünk. Csütörtöktől pedig egy hidegfront éri el térségünket. Borongós lesz majd az idő, a nap csak ritkán bújik elő, illetve a csúcsérték 20 fok körül alakul majd.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: hint az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: Igen, körhinta az életük, és még mindig fel lehet ülni. Így 17 óra után 20 perccel. Joe Cockerrel fogjuk folytatni, de előtte még egy kis programajánló, mégpedig színházi előadások. Topolyán szeptember végén és október elején két különleges előadással várja a közönséget a Topolyai Színház terem, mégpedig holnap, tehát szeptember 30-án 19 órától a Helység kalapácsát lehet megnézni. Petőfi Sándor klasszikus műve, Budapesti Nemzeti Színház és a Beregszász Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház közös produkciójában kerül színpadra. Vigyánszky Attila rendezésében az előadás a Déri Nép program határtalan alprogramjának hozzájárulásával valósul meg, így a belépés ingyenes, a szervezők a helyfoglalást ajánlják, illetve október 4 vasárnap 19 óra, vajon ki a gyerek, mégpedig Jean de Lettres kétfelvonásos bohózatát a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturc József színjátszó csoportja adja elő. A fergeteges vígjátékban félreértések, váratlan fordulatok és nagyon sok-sok nevetés várja a közönséget. Tehát itt viszont ugye a belépő jegy 300 dinár, tájékoztatás, valamint hely és jegyfoglalás 024 713 515-ös telefonszámon. Mondanám még egyszer, 024 713 515.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Jön a sors meg a bors, az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza.

mit tehet a sejt? Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud.

és még mindig fel lehet ülni a mai körhintára, vagy ahogy szoktam volt mondani, a mai ringlés félre 17 óra múlt 41 percen. Nézzük, milyen időre kell készülni az előttünk álló napokban. Hát per pillanat már is esik a csúcsérték, ugye az előbb még egy órával ezelőtt 24 fokot mérhetünk, már csak 22 van, illetve az elkövetkezendő napokban egy kicsit visszaesik majd a csúcsérték, de azért nem kell megijedni, illetve amire készülni kell, hogy az éjszakai minimumértékek is jóval kevesebbek lesznek majd. 9 és nem is 7 és 11 fok közötti értékeket mérhetünk majd a leghidegebb órákban, illetve csapadékra majd október elején kell számítani. Amire készülni kell még, hogy egyelőre még a holnapi napon nem lesz front felettünk, de ugye a gyors melegedés egyeseknél vérnyomás problémákat, keringési panaszokat, szédülést, dekoncentráltságot, fáradékonyságot, és még akár migrént is okozhat. Szeles tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Ilyenkor szoktam megjegyezni azt, hogyha ezt érzik, akkor fogják rá az időjárásra. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, illetve a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Napsütéses idő várható a holnapi napon is, azonban vezessünk körültekintően, nem csak szép időben, hanem mindig tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, azonban írhatnak is nekünk, mégpedig telefonszámunk a következő 066 36 36 33-as, ezt most úgy mondtam, mintha nem tudnám fejből, és nem mondanám el naponta nagyon sokszor, hozzá lehet szólni a műsorhoz, addig is szóljon Honey Beast és a Védtelen.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 9,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16.30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Azonban fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Leginkább a gyerekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az illetékesen hangsúlyozzák, ez még nem az influenza járvány, más vírusos fertőzésekről van szó. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A szabadkai gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. És mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mehatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a meteorológusok szerint az előttünk álló éjszaka 10 fokot mérhetünk majd a leghidegebb óránkban, holnap pedig akár 25 fok is lehet.
3: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészehaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
4: A Narcos című sorozat első évadának dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval. Elsőként hallgassuk meg Rodrigo Amarante szerzeményét, amely a sorozat fő címzenéje.

A Narcos első évada 2015. augusztus végétől elérhető a Netflixen. A széria 10 epizódból áll. A kolumbiai kokain kereskedelem felemelkedését, mindenek előtt Pablo Escobar és a Medellín kartel történetét dolgozza fel.

0: A Narcos című sorozat különlegessége, hogy a fikciós jeleneteket archív, valódi felvételekkel és dokumentarista jellegű narrációval keveri.
1: Miután Galánnál nem járt sikerrel, Pablo a bírókhoz fordult. Rájött, hogy a törvények semmit sem érnek, ha azt a bírák nem tartatják be. Amint ítéletet mond fiaink egyikén, és úgy dönt, hogy az Egyesült Államokban sorsára hagyja, akkor mi, a kiadathatók fogunk ítéletet mondani ön fölött, és higgye el, hogy abban nem lesz köszönet. A bírák annyira féltek, hogy különleges tárgyalótermi eljárásokat kellett bevezetni. Kolumbia történetében először a jó fiúknak kellett sötét maszk mögé bújniuk. Sok bíró nem törődött a fenyegetésekkel. Szokásához híven Pablo már készen állt, hogy a bírák ellen kardot ráncson. A rettegés közepette azt gondolnánk, hogy Escobar letartóztatása lenne a legfontosabb cél, nem igaz? Nos, nem így volt.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: A Narcos első évadának cselekménye az 1970-es évek végétől az 1980-as évek végéig követi a kolumbiai kokain birodalom megszületését és megerősödését. A középpontban Pablo Escobar áll, aki a kezdetben viszonylag kistílű csempészetből rövid idő alatt a világ egyik legnagyobb kábítószer kereskedelmi hálózatát építi fel. A sorozat bemutatja, hogyan válik a kokain rendkívül jövedelmező nemzetközi üzletté, hogyan próbál Escobar pénzzel, korrupcióval és erőszakkal hatalmat szerezni, és hogyan kerül összeütközésbe a kolumbiai állammal. De nem csak ezt láthatjuk, hanem azt is, hogy hogyan jelenik meg egyre erőteljesebben az Egyesült Államok és a DEA Kolumbiában. Hogyan válik a drogháború politikai és társadalmi konfliktussá, valamint azt, hogyan vezet Escobar hatalmi törekvése a terrorizmushoz, merényletekhez és az úgynevezett narkoterror korszakához.
6: Egy Miami-ból érkező gringó gyanút kelt, így szóltak ki. De ne aggódj, bár valószínűleg vérdíjat tűztek ki a fejedre, senki sem fog bántani.
7: Vérdíj van a fejemen?
6: 350 ezer dollár jutalmat kapnak minden egyes DEA ügynökért. De biztonságban vagy. Kiki miatt?
8: Kiki, akire Peña utalt, Kiki Camarena volt. Egy DEA ügynök, aki a Guadalajara-i kartel után nyomozott Mexikóban. Kikit elrabolták és megkínozták. Megnyúzták a lábát, golyót kapott a végtagjaiba és fúrót nyomtak a fejéhez, amíg bele nem halt. Állambácsi nem nézte tétlenül, azok a férgek vérben úsztak. Olyan kegyetlenül megtorolták, hogy a világon minden drogkereskedő megértette, hogy a DEA tabu. Kiki olyan volt nekünk, mint Jézus Krisztus. Feláldozta magát értünk.

Bár a Narcos első évadának főszereplője Pablo Escobar jelentős szerep jut a DEA-nek is. A történetet részben Steve Murphy, DEA ügynök narrációja kíséri, miközben Murphy és kollégája Javier Peña Escobar nyomába erednek.

0: muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A Narcos első évadának legfontosabb alakja Wagner Moura, aki Pablo Escobart alakítja. A színész brazil, tehát nem kolumbiai, mégis rendkívül erős alakítást nyújt. A sorozat egyébként nem egyszerűen szörnyetekként mutatja be Escobart, láthatjuk a családapát, a politikai ambíciókkal rendelkező populistát, a szegények támogatóját, ugyanakkor a könyörtelen bűnözőt, aki emberek százainak, ezreinek haláláért és egy egész ország destabilizálásáért felelős. A két DEA ügynököt Boyd Holbrook és Pedro Pascal játsza. Érdekes az ő párosuk működése, nem klasszikus hősök, hanem egy rendkívül bonyolult politikai és bűnügyi környezetben próbálnak eredményt elérni.

Kérdés, mennyi igaz a Narcos első évadából? A történelmi háttér és számos kulcsesemény valós, de a sorozat nem dokumentumfilm. Mondhatjuk úgy, valós történeten alapul. Számos ponton igaz, de a konkrét jelenetek, párbeszédek és egyes karakterek dramatizáltak.

A Narcos című sorozatban igen jól működik az archív felvételek használata, ami a széria legjobb formai ötlete. A fikciós jelenetek közé gyakran valódi televíziós híradó részletek, politikusi beszédek, újságfelvételek, rendőrségi és katonai képek, Escobarról készült korabeli felvételek kerülnek. Ennek nagyon erős hatása van. A néző tudja, nem kitalált gengszter történetet néz. A Narcosról lesz szó még máskor is, de mára búcsúzom. Ez volt a Muzsikálom mozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Azonban fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Leginkább a gyerekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az illetékesen hangsúlyozzák, ez még nem az influenza járvány, más vírusos fertőzésekről van szó. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A szabadkai gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. És mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mehatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a meteorológusok szerint az előttünk álló éjszaka 10 fokot mérhetünk majd a leghidegebb óránkban, holnap pedig akár 25 fok is lehet.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: És már is szétnézünk a Pannon RTV-n, hogy milyen friss híreket találhatunk, vagy miről tudunk olvasni. Talózzanak a hírek világában, például egy ilyen címmel is találkozhatnak. A ludasító környékén több mint 240 madárfaj előfordulását bizonyították, erről is lehet olvasni. Vagy szerbiai bárányokat szállítanak Izraelbe, de arról is lehet olvasni például a pannonrtv.com-on, hogy internet csalásra figyelmeztet az EBSZ, akár erről is, vagy újításokkal indul a tanév a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Azon kívül, hogy friss híreket is olvashatnak, természetesen a programok, rendezvények fül alatt keresgélhetnek maguknak, hova szeretnének ellátogatni, illetve milyen programok lesznek a hétvégén. Ezen kívül az áramszünettel vagy víradási akcióval kapcsolatosan pedig a közérdekű fület kell keresni, és ott természetesen elolvashatják, hogy milyen közérdekű információk vannak. Én tényleg mindenkinek azt tudom javasolni, tanulózgasson, nézzen szét a pannonrtv.com-on.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: És már is arra hívjuk fel a figyelmet, hogy internetes csalásra figyelmeztet az EBSZ, ne adják meg banki adataikat. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az EBSZ-től érkeztek volna. Az e-mailekben található linkekre kattintva azonban személyes vagy banki adatokat próbálnak megszerezni. Az EBSZ közölte, hogy nem változtatta meg az elektronikus számlák küldésének módját, és a vállalat soha nem küld fizetéshez vezető linket tartalmazó értesítést. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Az esetről értesítették a Nemzeti Kiberbiztonsági Szervezetet és a szerb belügyminisztérium kiberbűnözés ellen.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: között.
1: Körhinta. Szép lassan elérkeztünk a mai Körhinta utolsó perceihez, de ne menjenek sehova, hiszen nagyon jó zenékkel várjuk Önöket. Búcsúzik a mai stáb, még pedig fős felelős szerkesztőnk Dédic Zuzanna, a mai adásvezető technikusunk Szabó Tibor és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ne felejtjék, holnap reggel napindító, még pedig 6-tól 10-ig, utána Mozaik 10-től 14 óráig, utána pedig Körhinta, tudják, szerdán Kis Jánossal, azaz Manóval. Búcsúzunk mára, legyen szép estéjük, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, mikrofonnál Vágó Kriszta. Megnőtt a légúti fertőzések miatt orvoshoz fordulók száma Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra és száraz köhögésre panaszkodnak. Azonban fejfájás, általános gyengeség, hidegrázás és láz is jelentkezhet. Leginkább a gyerekek és az aktív korú lakosság érintett. A szakemberek a fertőzések terjedésének megelőzése érdekében a rendszeres kézmosást, a közös helyiségek gyakori szellőztetését, valamint a kilincsek és a munkafelületek fertőtlenítését javasolják. Az illetékesen hangsúlyozzák, ez még nem az influenza járvány, más vírusos fertőzésekről van szó. Újabb beruházásokkal bővül a gázvezeték hálózat Szabadkán és a környező helyi közösségekben. Radonovácon már zajlanak a munkálatok, így az ott élők a gáz bevezetéséhez szükséges kérelmet is átadhatják már. A szabadkai gázművek kommunális közvállalat idén összesen 8 helyi közösségben fejleszti a hálózatot. És mintegy 170 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán. Az intézményben elektrotechnika, mechatronika, mérnöki menedzsment, informatika és gépészet alapszakon, valamint információs technológiák mesterszakon indul képzés az új tanévben. És nézzük, hogy milyen időre kell számítani, mégpedig a meteorológusok szerint az előttünk álló éjszaka 10 fokot mérhetünk majd a leghidegebb órákban, holnap pedig akár 25 fok is lehet.
4: Jól van, emberek, óra indul!
5: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
4: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
4: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
6: Az amerikai Creedence Clearwater Revival 1967-ben vette fel ezt a nevet, és hódította meg a világot ilyen dalokkal.

0: csak keményen. Rockzene szól a rádióból. SMR 107,1.
1: Műsorunkban ez már Bryan Adams, az 1959. november 5-i születésű világhírű kanadai rockzenész, akit rekettes hangjáról ismerhetünk fel.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: A Pokolgépben az egyetlen tag, aki a kezdetektől, 1982-től a mai napig megszakítás nélkül az együttes tagja, az alapító gitáros Kukovec Gábor. Kalapács József eredetileg nem énekesnek, hanem technikusnak jelentkezett a zenekarba. Egy próba során azonban, amikor a mikrofon tesztelte, Kukovec Gábor meghallotta a hangját, és azonnal rávette, hogy ő legyen az énekes.

0: a rock történelem legmeghatározóbb új nyomai. Gitárlegendák a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Bár az 1974-es induláskor még Koncz Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzen egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

0: A klasszikus rock esti iskolája.
1: Gyerekek, én mindig kitűnő voltam!
2: Rock klasszik, klasszik, klasszik.
3: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt, Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: RB, később Tűzkerék XT, egy esztergomi alapítású magyar blues rock együttes, amely elsősorban a legendás gitáros Radics Béla zenei örökségének ápolására jött létre.
1: Ennek a kisvárosnak múltja van, itt minden szónak súlya van, ismernek téged, hidd csak el, a hátad mögött

0: Minden kedden 20 és 21 óra között.
1: Vár a kedd este, dörönjen az ég, a rock zene ma csak a tiéd.
0: Rock Classic.
2: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters, Rolling Stone című bluesdalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Fleetwood Mac 1967-ben alakult Londonba. Alapítója a zseniális bluesgitáros Peter Green, aki a zenekart a dobos Mick Fleetwood és a basszusgitáros John McVie után nevezte el.
1: I know this guy, his name is Mick. Now he don't care when he ain't got

0: 20 és 21 óra között. Rock Classic.
1: Hat Grammy díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

Itt a Pink Floyd a Szabadkai Magyar Rádióban. A banda Roger Waters a 80-as években történt viharos kiválása és a név körüli csaták után is megmaradt a progresszív rock királyának.

Ők a Rock and Roll Hall of Fame örökös tagjai. Az amerikai rockzene egyik legsikeresebb zenekara az 1970-ben alakult Aerosmith. Hangzásukat Joe Perry gitárjátéka és Steven Tyler éneke teszi egyedivé és felismerhetővé.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 1969-ben alakult a Judas Priest, a brit heavy metal úttörője. Rob Halford ikonikus hangjával 1973-ban alakult ki az a hangzás, ami világhírűvé tette őket. 1978-ban született meg az ikonikus szegecses bőrruha stílusú megjelenés.

0: Rock klasszik.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Pofa be!
3: Dob: Debreceni Ferenc Ciki. Basszusgitár: Mihály Tamás Misi. Szólógitár: Molnár György Elefánt. Billentyűs hangszerek: Benkő László Laci. Ének: Kóbor János Mekki. Ők az Omega.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Most a 2026-ban elhunyt Deák Bill Gyulára emlékezünk. A magyar blues királyként tisztelt énekes egész élete és munkássága ezer szállal kötődött Kőbányához, azaz a 10. kerülethez.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Most a leggyorsabb újak pengetik a húrt.
0: A Sing Sing a 90-es évek egyik legsikeresebb magyar dallamos hardrock zenekara, melynek gyökerei 1988-tól 89-ig nyúlnak vissza. Bemutatkozó lemezük az Életfogytig Rock'n'Roll 1990-ben jelent meg.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Szóljon a rock!
2: A Megadeth neve a katonai Megadeth szóból ered, ami a nukleáris háborúkban az 1 millió áldozatot jelentő statisztikai egység. A Dave Mustaine által kitalált kabalájuk Vic Rattlehead neve a victim, áldozat, és a fejrázó metálosokra használt Rattlehead, zörgőfejű szavakból.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: A Bon Jovi 1983-ban alakult meg New Jersey-ben. Eddig 50 országban koncerteztek, összesen 34 milliónál is több néző előtt.

0: Jövetmenet úton, útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb útitárs.
2: Tom Petty 1950. október 20-án született Floridában. Miután találkozott Elvis Presleyvel és látta a Beatles-t, 17 évesen otthagyta az iskolát a zenélés kedvéért.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabad a lényeg.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: Rock, rock, rock.
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.